0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opelite. Nem is gondolnánk, hogy milyen sok DJ-t megihletett a dal, úgyhogy megjelenés után nem sokkal készítettek hivatalos remixeket hozzá.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.
4: I am Joel Curry and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen éjszaka is csak igazi mai sláger megy. Van, aki most lehet, hogy felébredt az álmából, bekapcsolta a Rádió Egyet, mert nem tudott aludni. Hello, én még itt vagyok, Kis Márti a mikrofon egész a reggel 6-ig. Vagy felébresztett egy hipnotikus rángás, mert hogy így hívják azt a jelenséget, amikor elalvás előtt, vagy hát amikor az elalvás kezdeti fázisában itt rugunk egy nagyot az ágyban, vagy oldalba rugunk valakit. A Huffington Postnak nyilatkozott erről Ellen Wertmer, családorvos, hipnotikus rángásnak hívják, ilyenkor ellazulnak az izmaink, az agyunk pedig úgy értelmezi, hogy zuhanunk. Ezért az izmok összehúzódását váltja ki belőlünk. Én nagyon régen tapasztaltam ilyet, de régebben többször átéltem, azt is nyilatkozta ez a hölgy, hogy a túl sok koffein, a kimerültség, a megerőltető edzések vagy bizonyos gyógyszerek is kiválthatják, hogyha sűrűn előfordul velünk, úgyhogy ha ezt tapasztaljuk elalváskor, hát érdemes az előbb említett okokat is számításba venni. Igazi mai slágerek a folytatásban is, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bár még csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktok már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat. Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga a The Mayon World turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha a világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A srác több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze.

0: van a szív.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, aki ugye az egyik sztár fellépője, nemzetközi sztár fellépője volt a születésnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jön már is Sam Felt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Tényleges brit énekesnő és dalszerző Ray, és az a Where's My Husband, amit amikor először meghallottam, azt gondoltam, hogy na, ezt tudja, hogy a Mark Ronsonnal készítette el, mert annyira olyan a hangzás, de nem.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most a pop világ legszabad szájúbb előadója napjainkból, picit olyan a stílusa sokszor, mint Cardi B-nek, Baby Rexha és a Faithless klasszikus újra gondolt változat, amiből igazi mai sláger lett a New Religion. Ő is azok közé, a sztárok közé tartozik, akik a szóló karrier előtt másoknak is írtak slágereket, tehát nem is akármilyeneket, például Grammy-díjas dalt, Rihanna Eminem Monster, a szürke állomány a dal mögött többek közt Baby Rexha.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy. Csiribú Csiribá, például Dua Lipa és az a dal, amit egy magyar származású, egyébként világsztár illúzionista Harry Houdini is ihletett, de konkrétan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kihasználatlan épületeket árul Nagy Kanizsa önkormányzata, biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson, ma már jönnek a hűsítő záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátát hallják. Ingatlanokat árul Nagy Kanizsa önkormányzata. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy több jelenleg kihasználatlan ingatlant és fejlesztési területet értékesítenek. Az ingatlanok között szerepel az inkubátorház mögötti egykori katonai terület és a volt Tungstram gyár északi részén fekvő, összesen mintegy 12 hektáros fejlesztési terület is. Itt 6 darab, egyenként 1-3 hektáros épület található, vagyis több beruházás számára is lehetőséget kínál, írja a Kanizsai Médiaház. A város emellett eladásra kínál több olyan épületet is, amelyek korábban nevelési és szociális feladatokat láttak el, jelenleg azonban kihasználatlanul állnak. Az önkormányzat azt reméli, hogy az eladások után az ingatlanok újra hasznosak lesznek és hozzájárulnak a város gazdasági fejlődéséhez. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, alapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balatonra nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori balatoni élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Komoly kihívások elé állítja a vasúti közlekedést a hőség. A sínek felforrósodtak, ezért a MÁV több vonalon is sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében, vagyis országszerte késésekre kell számítani, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor, a MÁV szóvivője.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonat forgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: Ma már megérkezik a frissítő eső. Bár Zalavár megyében estig még sok napsütés várható, de már gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben heves záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok helyen pedig a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokig melegszik a levegő, este pedig 20-22 fok valószínű. Holnapra elhagyja térségünket a hideg front, vagyis mindenhol kisüt majd a nap, de egy picit hűvösebb lesz, 26-28 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig egy újabb hideg front érkezik, ami esőket hozhat.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. Balázsék legjobb pillanatai is érkeznek. 3:46 előtt egy kicsivel best on, aztán best off. Nem akarok senkit összezavarni, legjobb pillanatok jönnek, az a lényeg, 6 óra előtt és 6 óra után is, úgyhogy pihennek most egy picit Balázsék, aki viszont nem pihen, sőt, csak most kezdődik igazán a szezon, a dolgos hétköznapok, mondjuk Ibizán, az David Guetta, ő jön most a One Republic-kal közös dallal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azonnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
2: Hogy?
1: Találd meg.
3: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
2: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye,
1: hát nem kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a csávó.
3: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
3: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72, vagy 72, hogy láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
2: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. De mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
2: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
2: Azt a rohadt.
1: De most... Na most álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
2: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát.
2: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy mivel injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
3: Hát egy 20-ast le tudnátok adni.
1: Nagyon jó szemben. A szakálla, hogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál, kicsit ugye átvett valami elismerés, vagy életműdíjat, nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
3: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, hát, hogy mondjam, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
3: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
3: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak. De ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el meg nyugodni?

0: Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
1: Hát de most láttatok mostában a Demi Moore-t?
0: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
1: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
0: Tehát, hova járnak?
1: Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a celofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
0: De hogy tehát, itt valószínűleg nem csak arról van, hogy plastikai és a vizet, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
1: Nem parafin olaj.
0: Namib, nem tudom, szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, rága hallgatók, akik nem láttátok, hogy ilyen rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szanaszét feszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időkbe.
2: Jól néz ki.
0: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
1: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
0: Az kérdés, hogy mit tud a vele csinálni már 72 évesen, de lehet, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát én láttam,
1: állati jól néz ki.
0: Tehát nagyon durva.
1: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
0: Ő sejtet tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy csináljanak gyerekek?
1: Nem tudom, de küldjetek egy 4-1 kártyát.
0: Igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
2: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
0: Hogy
2: nem az igazi, igen, hogy nem az igazi Travolta, csak egy átravolta, egy fiatalabb.
0: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
1: Az, hogy,
0: nem fogunk itt kinézni 72 évesen.
1: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
0: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly Hills klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon,
1: csinálja már
0: a Krasznai.
1: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész?
0: Én szerintem itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben, nem? Tehát ezt el kell odázni.
1: Szinten kell tartani.
0: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a neve a gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. De majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
2: És még mozog az
0: évesen,
2: arca.
0: És mozog az arca.
2: Az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
0: igen,
2: hanem mozog.
1: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
0: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
1: Hát hívjuk fel a Krasznait. Jó.
0: Hát nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
2: piacára.
0: Nem
2: lehet, hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
0: Itt valami szérum van.
2: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. Csak még nem láttuk a hatását.
0: Csak még nem tudjuk.
1: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt meg felhúzatta az arcát. Itt
0: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt, nem tudom ki volt ő, de láttuk.
1: Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember az nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név,
2: aki ez az olcsó.
0: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
1: ment. Az olcsósítóba megy, mert nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
0: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen Freddy Krueger lett volna.
1: Felcsúszott.
0: Borzasztóan nézett ki, igen.
1: Furán nézett ki.
0: Na most ehhez képest a Travolta nincs elrontva.
1: Nem.
0: De azt gondolod, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukat. Valami van, tehát nem, ez nem csak botox.
1: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal vagy változtatással jár.
2: Hogy 9-kor neked feküdtöd aludni, nem írhatsz alkoholt.
1: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy
2: egyébként meg vagyok.
0: Na mi van, mit találtam?
2: Forradalmi, non-invazív, jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém is van Budapesten is.
0: Ja, mert most valaki írt a Travolta? Írt a Travolta. Sziasztok, Travolta.
2: Szia, Feri, Travi vagyok. Igen. Ja, nem jó.
0: Új palotán csináltattam a kiskész klinikán. Nagyon szépen, doktor.
2: Szabóné. Szabóné. Elvira.
0: Nagyon jó. Ott be kell mondani. Olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el?
2: Itt van.
1: Ja, de mi van ott? Lenyilatkozta?
2: Itt van. Nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
0: Igen. Joy napokon plusz
1: 10%-os kuponnal.
0: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 000 forintból.
1: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
0: megfeszesítik,
1: és akkor utána azt szépen szinten tartják. Tehát akkor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
1: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van ott az a teljesen indokolatlan.
2: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
0: Persze,
1: felgyűrték.
2: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
0: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
2: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
1: ezért
2: meg.
1: Ezért mostan neked a hajad újabban.
0: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva, van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
1: Akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
0: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon berézték, és borzasztóan néz ki.
1: Hát mert tehát, ő a Joy napokon próbálta.
0: Igen, ő a kell, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
1: 72.
0: Azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
2: Így, igen.
0: 72 évesen így ebben a formában.
2: Jól néz
0: egyszer
2: ki.
0: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csávod.
1: Ott van a vágás.
0: Ki a csaj mellette?
1: Hát a csaja.
0: Az a csaja?
1: Hát ezzel az arccal, viccelsz.
0: Azt hittem, hát a lánya.
1: Nem hiszem.
0: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
2: Nem lehet, a lánya. Hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikán.
0: Most hát azért egy 30-as van köztük.
2: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
0: Akkor tényleg nagyon jó.
1: Figyelj, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
2: Bali biztos. Én jó vagyok.
0: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod, ilyen nagyon durván.
1: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítják,
0: igen.
1: És akkor elkezdek így szétcsúszni így a vonásait.
0: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
1: Tényleg. Mártra volt a se a régi.
0: Áj, de unalmas. Lányám. Basszus. Közös filmet csináltak. És
1: a
0: lányával csináltak, ami közös film, csinálták, állítok, nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem, hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
1: A lánya 26 éves. Igen.
0: Na.
1: Hát akkor
0: de ma már nem tudod simán, ami az van, amit a Ferenc, hogy lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában, igen. Na mindegy, megnézzük majd.
2: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
0: Ja, mert alulról, igen, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
2: de lefele. De neki lefelé húzták.
0: Igen.
1: Hát ott begyűrtek egy csomó mindent.
0: Na mindegy, gyerekek, jó. A technológia az nagyon rendben van.
1: Istenem, bőven az apám lehetne.
0: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Mondom, engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izomnövekedésre gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 8 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly, komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
1: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat.
0: Igen?
1: És akkor csinálnánk ilyen before after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
0: Kipróbálnánk valamit?
1: Igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
3: ha se eltorzulnánk a végén.
0: Igen, és a végén
1: és itt ül le öt ilyen rossz.
0: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
1: Vaj, te vagy az?
3: Egy ilyen légy.
2: Most gödöm voltam, majd nem.
0: Ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
3: Nyomokban varázs tartalmaz.
0: Igen, de mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
1: Vali,
0: anyag.
1: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
0: Sírsz vagy nevetsz Valival? Hát, vagy kicsit,
1: jó kezdet.
0: Kicsit meghúzták úgy fölfelé.
1: Egy hete nem tudok pislogni.
0: Én szerintem, ha már így minden mindegy, és bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek a homlokomba.
3: Láttam már a falatomat? Ezt figyelj!
0: Igen. És kérdezünk, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk két hét, hogy most itt hol jelent, volt. Honnan jött? Mi történt? Azt szépként szeretnél.
3: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
0: Hát a Demi Moore-ral mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
1: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
0: működik. Várj, azért... jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette. Jézus Isten!
1: De miért szörny?
0: Hogy hát
1: reggel nem nézhet
0: hát semmi mozdulatlan az arca. Hát szét van.
1: Mindig hoz egy szintet. Na. Reggel este. Nem, nincs meglepetés.
0: Na ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rááll, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
3: Ő a túltolt kategória.
0: De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Sajnos. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
1: Én a Nicole Kidman-t nézem hogy... néha. Nicole Kidman-t láttak mostanában?
0: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
1: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
0: Belecsúszott megint?
1: Igen, de most ő viszont szerintem megtalálta a Travoltának a plasztikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
0: Jó. Igen. Ajj, volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca
1: teljesen
0: a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
3: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
0: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
2: Császárzsemlével töltötték
0: Igen, ez kicsit oda túltolták, igen.
1: Na de hát most nézd rá, tehát hogy...
0: Én szeretem a Nicole Kidman meg a filmjeit is, a sorozatait is,
1: mennyi,
0: jó?
1: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
0: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
1: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
3: hát
1: jó
3: 72-nél egy perccel nem lesz ki öregem.
0: Igen, 83-nál fiájtben, semmivel nem több.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A mozi is segít a hőségriadóban. Kültéri tüzek miatt vonultak ki hétfőn a zalai tűzoltók. Heves záporokkal és széllel érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt a napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy sok helyen vízkorlátozás érvényes, és azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A miniszterelnök ismét azt kérte, hogy a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, és vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsük a kerti medencéket. Azt is közölte, hogy átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt is. Meghosszabbított nyitvatartással üzemel a nagykanizsai mozi a hőségriadó idején. Ma 10 órától megnyitják az egyik klimatizált termőket, így bárki bemehet, aki hűsölni akar egy kicsit a forróságban, olvasható a Kultik Nagykanizsa közleményében. A GSF közleménye szerint a nagykanizsai állomáson párakapu alatt hűsölhetnek a vonatokra váró utasok, és a város közösségi oldala szerint továbbra is működik a párakapu az Erzsébet téren a Zenepavilonnál. Emellett az ivókutaknál is felfrissülhetünk, például az Erzsébet téren a kerékpáros fiú szobornál, az Ötvös téren a játszótérnél és a parknál, és a Kanizsa arénánál a játszótérnél. A harmadfokú hőségriadó ma éjfélig tart, holnaptól már picit hűvösebb lesz. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, de a kertünkben grillezhetünk, csak nagyon figyeljünk oda, hogy nehogy lángra kapjon valami. A tűzoltók Porszombatnál is segítettek, itt menet közben gyulladt ki egy autó, a lángok pedig a környező aljnövényzetre is átterjedtek, a lenti tűzoltók végezték meg végül a tüzet. Jönnek a záporok. Napsütésre is számíthatunk ma, de gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, és ha esik, akkor a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokot mérhetünk Zalavár megyében, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap már visszaesik egy picit a hőmérséklet, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők, és napos, száraz időben bízhatunk. Pénteken viszont egy újabb hidegfront hozhat kisebb esőket, aznap 26-28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Szintre emelkedett itt, kérem szépen, a kémkedés és a gyerekek felhasználása válás után. Egészen megdöbbentő cikket találtunk, de talán sokatoknak van élménye arról, hogy amikor egy feleség vagy egy férj a válási procedúrában valamilyen élethelyzetbe hozza a gyereket, és rajta keresztül próbál rólad megtudni valamit, üzenni neked, lejáratni, vagy hát, hogy is mondjam, csak nem túl jó színben feltüntetni. Váló félben volt egy pár, ez Magyarországon történt, egy kecskeméti apukáról írja az újság. Kecskemét, vádat emeltek egyébként ellene. Mit tett ő? Hát adatszerzés büntette miatt emeltek vádat, ugyanis annak érdekében, hogy a kapcsolattartás az olajozott legyen, és megtudjon ilyen kompromitáló információt az édesanyáról, bepoloskázta a saját gyerekét.
2: Ne szóval.
1: Egészen megdöbbentő hír, bepoloskázta a saját gyerekét, hogy hát lehallgathassa az édesanyja és a gyereke közötti kapcsolatot. Hogy miről beszélnek, mit mondanak.
3: Hát, hogy milyen terhelőt mond anyuka apukára
1: milyen
3: nézve.
1: Milyen terhelőt
3: hogy
1: mond, igen.
3: Hogy apád az a szemét.
2: És mint a filmekben a mellkasára fel.
1: A gyermek kabátjába és cipőjének talpába lehallgató készüléket helyezett el.
2: Na állj, hol lehet ilyen lehallgató készüléket?
1: Azonnal teszek kettőt a
3: gyerekre. Amennyit akarsz, Juli.
1: Épp vált a feleségétől a vád szerint, közös kiskorú gyermekük elhelyezéséről is folyamatban volt a polgári per, amíg ez zajlott, 2023. februárától a gyermek minden hétvégét Kecskeméten az anyjánál töltött. A férfi a kisgyermek kabátjának bélésébe egy mini lehallgató készüléket helyezett el, míg mindkét cipőjének talpába a sarokrészt kivágva egy-egy mini hangrögzítőt. Mikrohangra induló felvevő diktafont helyezett el azért, hogy a kapcsolattartás alatt az anyja beszélgetéseit rögzítse.
2: Vajon mire használta volna őket föl?
3: Hát a bíróság előtt.
2: Ahogy elperelje a gyereket?
3: Igen, valószínűleg az van, ugye, hogy kinél legyen a gyerek, apuka nagyon szeretné, ha nála lenne, és hát kíváncsi rá, hogy olyankor, amikor a gyerek két napot Kecskeméten tartózkodik, akkor vajon mi hangzik el anyuka szájából?
2: Jó,
1: bepoloskázod a gyereket. Üzd már be egy lehallgató készülék poloska.
3: Szerintem Zsül már meg is rendelte nektek a dolgot, úgyhogy ott van. Ezek ilyen nagyon-nagyon pici kis szerkezetek, nincs közvetlen kapcsolat a telefonoddal.
1: Honnan tudod te ilyen jól? Most így hirtelen azonnal, hogy tudsz erre így ráblattolni valami?
3: Vannak ismerőseim, akik élnek ezzel a lehetőséggel, munkahelyeken is van már ilyen egy csomó helyen, és a családon belül is, úgy, utána az a macera benne, hogy ezt ki kell operálnod a kabátból, és vissza kell hallgatnod.
1: Igen, nagyon SMS, hogy Péter, te vagy az?
3: Igen, nekem is eszembe jutott.
1: É, ott már mindenki lehallgat a gyerekek.
3: Most a pártársaid előtt nem beszélhetsz egy
1: ott
3: jó mondatot.
1: Ott már mindenki hallgat, mindenki óvatosan kell lenni.
2: Hallott bármit? Olyan méretekben vannak, elképesztő.
1: Na, mondd az árakat, tessék. Kicsi poloska mennyi?
2: Kicsi poloska 21 ezer forint, kicsi poloska 14 ezer forint, ami úgy néz ki, mint egy kulcstartó.
1: Baj? Ne csináld!
2: Megnézted már a kulcsaidat?
3: Van-e egy új?
1: Igazából.
2: Ti nem féltek attól, hogy esetleg egyszer valaki elrejt rajtatok valamit? Úgyhogy nem veszitek
1: észre. Amikor beken szarral, attól azért úgy félek, de már hogy elrejt valamit? Úgy, hát, mire gondolsz?
2: Egy barát beszélgettek, megcsapkodja a válladat, és rád ragaszt valamit.
1: Mit ragasztana rád egy barát?
2: Nem barát, hanem mondjuk egy DJ-oti rivális.
1: Mit ragaszt rád?
2: Rád ragaszt egy poloskát.
1: Bepoloskál.
2: Bepoloskálsz téged, és utána 24 órán keresztül követ.
1: Na nagyon, de annak mindig van egy oka, egy célja, egy szándéka, hogy zsaroljon, hogy visszaéljen vele, hogy lehallgasson. Nézd, Gyuli, én sok mindentől félek, de ettől, hogy egy barát bepoloskálsz, ez még így nem jutott eszembe. Bárcsak egyszer valaki jól bepoloskáznak, de jó lenne. De hogy a gyereket felhasználod erre, hogy felrakod rá a poloskát. Hát és akkor az rögzít hangot, majd valamikor valahogy ezt kinyered belőle.
3: Így van, és ugye akkor indul el, amikor te elkezdesz beszélni, hogy valaki a környezetedben. Addig ő csendes a poloska, tehát nem rögzít semmit, amikor emberi hangot hall, észlel, akkor elkezd rögzíteni. Utána te kiveszed a poloskát, számítógépre letöltöd a hanganyagot, és már használod is az anyuka ellen. Azt nem tudom, hogy egyébként bíróságon
1: megőrülsz.
3: Figyelembe veszik-e, de hát
1: szerintem nem arra kellett, hogy a bíróságon, hanem valami infót nyerjen magának, amivel aztán vissza tud élni. De lehet, hogy azt bemutatta volna a bíróságon. Kiabál az anyuka, vagy rám mond rondát, vagy az apukát szídja, vagy nem való neki a gyerek, vagy nem tudja rendesen nevelni.
3: Meg, hogy bukott le?
1: Anyuka, várjál, de folytatódik, hogy anyuka észrevette a kabátban lévő készüléket, azért mama is profi volt. Mama is profi volt.
2: Miért kidolgott egy ekkora puska mikrofon?
3: Tudod, mikor vette észre.
1: Csak tiszások lehetnek. Hogy mindenki nagyon profi, hogy mindenki dolgot.
3: Valószínűleg akkor vette észre, amikor ő is be akarta tenni a sajátját.
1: Napistike. Ezt a szaloncukrot és ezt a poloskát berakom a kabátjába. Ott már van egy, apa is berakta. A feleség a kabádon lévő készüléket megtalálta, és eltávolította, majd egy hétre rá a cipőbe rejtett poloskát is. Megtalálta az anyuka. Az ügyészség a férfi tiltott adatszerzés miatt ugye hallgatja ki, meg vonta eljárás alá. Tehát apuka biztosra ment, mert apuka berakta a cipőbe, és apuka rakott egyet a kabátba is.
3: Így van,
1: apuka elszánt, nem? Hát a cipő... azért van elszántság azért apukában.
2: Ó, Istenem, hogy tud egy kapcsolat ennyire elméregesedni? Mindig úgy megdöbbenek.
1: Hát szerintem a láthatáson tudod, tehát amikor már nem tudod máshol gyilkolni, akkor a láthatással, akkor a kiszúrsz vele, nem adod oda, azt akarod, hogy nálad legyen, azt akarod, hogy ne menjen, ne lássa, bosszút állsz, akár a gyereken keresztül is, vagy a gyereket felhasználva.
2: Igen, de tudom, én naiv vagyok, csak számomra mindig annyira megdöbbent, hogy két ember, aki egyszer nagyon-nagyon szerette egymást, annyira szerette egymást, hogy összeházasodtak és gyereket vállaltak, egyszer csak olyan szinten ugranak egymásnak, hogy akár a gyereket is felhasználva gyűlölik.
3: El tud az múlni az a szerelem, Júli. El tud az múlni.
2: Nem. Ezeket a gyerektartásos dolgokat sem értem egyébként.
1: Hogy ez, aki nem fizet gyerektartást. Ez mindig bosszú, nem? Hát nem, a gyerekkel szúrsz ki, de az anyám vagy az apán akarsz bosszút állni.
2: Hát nem az anyám állsz bosszút, vagy az apán állsz bosszút, hanem a saját gyereked.
1: Hát a gyerekedem, de azáltal, hogy neki ez nehezebb, és elő kell teremteni, és többet kell dolgozni, közvetett formában az anyukán is bosszút állsz, ha nem fizetsz gyerektartást. De valóban nagyon, igen, ostoba. Orosz hangrögzítő volt a szével, aki feltűnt az anyukának az aksi, mint a gyerek húzott maga után zsúrkocsi.
3: Megbízható, de kicsit nagy.
1: Igen. De csak hétvégén megy oda a gyerek az anyukájához, és még azt is lehallgatja. Tehát akkor elvileg lehet, hogy az apukánál volt a gyerek, vagy van a gyerek, és jó. Két hetente megy, ha hétvégén. Ugye nem az, hogy az anyukánál volt, és két hetente... Vagy hétvégén az apukán, hanem hétvégére ment az anyukájához. Akkor lehet, hogy hétköznap nála volt, de még az a két napban is apuka le akarja hallgatni. Hát
3: Budapesten...
1: mit mondasz a gyereknek?
2: Szerintem nem mondasz neki semmit.
3: Hát dehogy nem.
1: Nem szól. Nem kell
2: neki szólni. Miért venni észre?
1: Mekkora egy ilyen poloska,
3: Feri? Az anya mit mond?
1: Mekkora egy ilyen poloska?
3: Egy ilyen körömnyitől indul egészen hüvelykújig.
1: Biztos gyanúsan minden választ nagyon tudsz azért kérdezni. Mert simáról egy kicsit, hogy jelen pillanatban be vagyunk poloskázva? Jelen pillanatban a stúdió be van poloskázva?
3: Voltam én egyszer nálatok, ha gondolod, akkor mesélek róla, hogy mit hagytam ott az egyik.
1: Nagyon felkészült. És akkor belevarrod a kabát ujjába?
3: Persze, hát vagy valahova beteszed.
2: Persze, szerintem észre se tűnik, fel se tűnik egy gyereknek.
1: Van, én nem gondoltam, Zsűl megnyitotta, fia, tele van az internet ilyen kémeszközökkel.
2: És nem is drága. Bárki megrendelheti.
1: Júj, de jó. Poloskázzuk
2: valaki
1: be egymást.
3: Valakit
2: egymást.
3: Igen. Új, de nagy
1: ötlet. Júj, de nagyon tetszik ez
2: neked. Kiélen a legizgalmasabb.
1: Mindegyik degunalom lenne. Degunalom lenne.
3: De kell a test!
1: Gyógyszertár.
3: Ezt hallanád az övét.
1: Gyógyszertár, piac.
3: Gyerek, lecke.
1: Gyerek, lecke. Figyeljetek a mi nyolcunkat. Mit főztél? Mi van ma? Feküdjünk le, korán kelek.
2: Nem, ma nincs hozzá kedvem, ne haragudj.
1: Nagyjából ez, a mi nyolcunk élete nagyjából erről szól, de gudalom, gyerekek, de gudalom, igen. Nem összeköltözéskor ismered meg igazán a másikat, hanem szétköltözéskor írja valaki. Itt van velünk Zsuzsi, hello Zsuzsi, jó reggel, ciao.
4: Szervusztok, jó reggel.
1: Hello, na, te gyermekét élted át, vagy a másik oldalról jött a támadás?
4: A másik oldalról éltem át, váláskor apukához került a gyerek elhelyezésre, és láthatásra jött hozzám, amikor is apuka elhitette vele, hogy nekem rüffertőzésem van, és a rüff az egy olyan kis bogár, ami bebújik a bőre alá, és ott fog lebetézni. Nyilván a gyerek ezt elhitte, úgyhogy hónapokba telt, amíg egyáltalán megölelt. Ha moziba vittem, 3 jegyet kellett vennem, hogy legyen köztünk egy üres szék, hogy el ne kapja a fertőzésemet. Úgyhogy el kellett mennem a bőrgyógyászatra, kérni igazolást arról, hogy nincs rüffertőzésem, és be kellett ezt mutatnom a bíróságon.
1: Azt a mindenit. Hát azért ez egy egészen szélső. És hány éves volt a gyerek ekkorra? Mekkora volt?
4: 9.
1: 9. És hát ő még ezt el is hiszi, hiszékeny, kicsi még, igen, abszolút.
4: De elám.
1: Azt a mindenit. És meddig tartott a herceúrca, vagy meddig tartott ez a húzavonal?
4: Hónapokig.
2: És nem mutattad neki a bőrödet, hogy nézd meg, nézz át engem, nem vagyok sehol se piros.
4: De az olyan kicsi, és apa megmondta, és apa azt mondta, akkor az úgy van.
1: Azt a mindenségnek is. Helyreállt a viszonyotok, vagy megoldódott? Azért már nem a volt férjeddel, hanem a gyerekkel.
4: A gyerekkel megoldódott. 10 év távlatából már még nevetni is tudok rajta.
1: Uh-huh. És a gyerek hogy van? Vagy hogy éli ezt meg?
4: Most már ő is felnőtt korú, úgyhogy most már ez rendeződött.
1: Méreget azért, amikor így elmész előtte, vagy megnézték?
4: Már nem.
1: Már nincs egy
4: anya.
1: Mi az ott a vállaton? Már nem. Azért ez kemény, mennyire el tud ez durvulni. Nem, ennyire tartott a házasság?
4: 27 évig.
1: 20, és 27 év után is még ennyi düh és harag és lendület és bántani akarás van a másik félben?
4: Ezek szerint igen.
3: Vajon mit nem tudott elengedni?
1: Ugye 27 év után váltok, akkor már azt mondom, megtettük, megharcoltuk, igen. Nem működött, ráment erre egy 30 évünk, engedjük el egymást szépen. Hát most ezek után
4: nem,
1: még...
4: Nem sikerült.
1: Nem sikerült, akkor igen. Nem
4: azt tudod a legjobban gyűlölni, akit valaha szerettél.
1: Ebben is van igazság. Ilyen nem is vagytok beszélő viszonyban, tehát nincs is semmilyen viszony.
4: Nem. Nem.
3: Hát ezek után,
1: ezek után azért viszonylag nehéz.
2: Te is nem akartál visszavágni bármivel? Tehát nem akartál
4: lesz? Nem, mert annak a gyerek iszta meg a levét. Hát, a gyerekemet meg nem bántam.
3: Normális volt a család.
1: Igen, milyen jó, hogy te ebben ilyen józanul gondolkodtál, igen. Zsuzsi, köszi, hogy elmondtad, puszi, ciao. Heti váltásban van a közös gyermek, feltűnt neki, hogy az apja minden este bemegy a dolgozó szobába, egy órán át dolgozik. Egyik nap, amikor még nem volt otthon az apja, megnézte a számítógépet, hogy miért lehet bent az apja. Talált egy mappát, mert rólam voltak videók. Valaki követett, és neki ezek ott voltak, illetve az új páromról is talált infókat. Valószínűleg az apja rájött, hogy láthatta ezt a gyerek, 13 éves, és elindította a játékát, nekem csak te létezel, mi ketten vagyunk, egy család, elhitett a gyerekkel, az addig jól működő új kapcsolatban már ne érezze jól magát a gyermek. Most várjuk, mikor látja meg a gyerek is, hogy ez nem róla szól, ő csak az eszköze az apja játékának. Ezek kemény SMS-ek. 2004-ben váltak el a szüleim, 14 voltam, azon felül, hogy folyamatosan nekem szitták a másikat, anyám folyamatosan azt kérdezgette, apánál mit láttál? Apám folyamatosan azt kérdezte, hogy anyámnál mit láttam?
3: Szegény gyerek meg mindent ezt kapta.
1: Igazi kettős ügynöknek éreztem magam, így egy hallgatott szegény. A látatásokhoz kamerát szereltem fel a lakásban, mert abúzussal és pedofiliával vádolt meg az anyuka. Ha nincs tanú, nincs más lehetőség megvédeni magad. Ez milyen durván el tudnak.
2: Jézusom, hogy tud ez így elmérgesedni?
1: Engem a gyámügyre vitt az anyám, hogy ahol apámmal és anyámmal a hátam mögött egy vadidegen nőnek kellett azt mondanom, hogy nem akarom többet látni az apámat. A nő fura kérdéseket tett fel, minden szavamat legépelte, nagyon nyomasztó volt, érezte, hogy minden szavamnak súlya és következménye van. Végül elsírtam magam, és csak annyit tudtam mondani, hogy én csak azt nem akarom, hogy veszekedés legyen, még óvodás volt.
2: Úristen.
1: Igen. Nálunk szerződést írtak váláskor, anyám választhatott a bútorok és én köztem. Hát igen, a fránya szekrény sor többet ért neki. Évekig lopogtattam a határom az orrom előtt a papírt. Ha éppen valamit veszekedtünk, aztán egyszer csak eltűnt a papír, és azóta is tagadják, hogy volt ilyen. Elfelejtették, hogy minden eseményen ott voltam, és ha valaki, akkor engem érintett. Eredmény, anyámnál nincs kontakt, anyámmal sok éve, apámmal egész jó a kapcsolat, nekem hazudhattak, de a gyerekeimnek nem fognak, ebből nem engedek.
2: Hogy lesz az, hát, hogy az...
1: Tényleg, nagyon kemény.
2: Érted? Hogy szeretlek, akkor egész jól megvagyunk, jó váljunk el, mert ez már nem működik, és utána egy ilyen gyűlöletben való lobickolás, és hogy minden eszköz megengedett.
1: Indul a dolog.
3: Itt van
1: indul
3: egy kolléganő, 10 éves lánya, egy hét félelem után mondta el, hogy az apuka azt mondta, hogy az anya meg fog halni, egyébként csak megfázott és köhögött, és ide nem költözhetsz, kislányom. Mész az árvaházba. Hogy?
1: Milyen pszichopaták ezek?
3: Hát, nem? Hogy?
1: Milyen pszichopaták? Igen. Gyerek apja azt mondta a gyereknek, hogy hívja fel telefonon, ha nem veszek meg neki valamit, mondván, hogy én milyen rossz vagyok, mert hát ő eltart minket, itt jelezném, hogy 30 ezeret fizet havonta, ez kb. 6 éves korától. Kisebb korban azt tanította neki a hétvég együttlétünk után, hogy kap egy új játékot, ha a gyerek azt mondja nekem, hogy utál engem, és apához akar költözni. Azért ezek milyen ostoba szülők, nem? Nagyon durva esetek vannak, de van ellenkezője, és mi 3 perc alatt váltunk el a bíróságban, mindenben megegyeztünk, legfontosabb számunkra, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Azért ez milyen szép, nem?
3: Igen, legalább egy.
1: Egyszer csináltunk egy ilyet. A pozitív ügyekről, vagy a pozitív válásokról, hogy ilyen is van, igen. 11 éves a kislánya páromnak, az anyuka lesi, hogy hova visszük, és lehallgat. App van telepítve a telefonjára. Az édesapja nem tudhatja a gyerek telefonszámát.
3: Hogy mondanak-e rólad valamit? Vagy mit akarsz
1: tudni? A paranoia, valószínűleg igen.
3: Mondasz-e róla valamit?
1: Ezért jó apa nélkül felnőni, ilyet nem éltem át, igen. Valaki fő a pozitív életszemlélet.
3: Ötös, ahogy te látod az
1: meg
3: életet.
1: Meg kell bennem mindenben látni a jót, egyszerűen nincs más. Ha perspektívát váltasz, akkor megváltozik az életed. Ha megpróbálod ebben megtalálni a jót, akkor mindenben lehet jót találni.
3: Sose bántott apám, sose zsarolt semmivel, mert nem ismertem.
1: Igen, egy perspektíva váltás. Nagyon fontos egyébként.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Készemelsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
0: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ügyeleti ellátás lesz ma az egészségügyi intézményekben. Egy balatongyöröki fagyi is győzött az év fagylaltja versenyen. Egy hidegfronttal érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők és a kanizsai Dorottya kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. A kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint az intézmény a hagyományos Semmelweis napi ünnepséget július 10-én, jövő héten pénteken tartja, ezért azon a napon is módosul a munkarend, vagyis ma is, jövő héten pénteken is csak ügyeleti betegellátás működik a kórházban, a patikák is zárva tartanak, idén rendhagyó módon a belvárosi patika tart ügyeletet Nagykanizsán. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadulc Jenő, a balatongyöröki Promadát kávézóból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett viadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja, amely fekete teás sárga barac szorbé, maragújas sárga barac köntett el. Ez a jeges édesség az első magyar fehér asztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehetőerdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került, a Bükki hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt batszamóca öntettel és mogyoróval, olvasható a Hír Balaton oldalán. Az év fagylaltja versenyt idén Hajdúszoboszlón rendezték, ahol 72 fagyi közül választották ki a legjobbakat. Idén egy kávés karamellás fekete ribizlis kreáció lett a győztes. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területet lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Ma már megérkezik a frissítő eső. Bár Zalavár megyében estig még sok napsütés várható, de már gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben heves záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok helyen pedig a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokig melegszik a levegő, este pedig 20-22 fok valószínű. Holnapra elhagyja térségünket a hideg front, vagyis mindenhol kisüt majd a nap, de egy picit hűvösebb lesz, 26-28 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig egy újabb hideg front érkezik, ami esőket hozhat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Szevasztok!
6: Hello,
7: drága Szombathely! Aminden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
6: Rengeteg.
5: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy 4 éve?
7: 4 éve voltunk itt utoljára? Tényleg? 4 éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
5: Juliska!
7: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
6: Igen.
5: Milyen volt az utazás egyedül?
6: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
5: Nem le.
7: Két és fél óra?
6: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
7: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy

0: szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
2: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
0: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
2: de
0: hogy...
2: ügyes vagy, meg kell megint igen.
1: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a greed girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
0: Ja, persze, vonulnak.
2: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort, még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
0: Bacsisztunk, igen.
2: Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
0: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
2: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozárt, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
0: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimba voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobába vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárod. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj, gyere,
0: nyitva van a Balázs szobája, most aztán!
2: Büntessük
0: meg magunkat!
1: A sípasztartót fogok neked adni ajándékba, egyébként azt kell neked, rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
0: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra vagyok kíváncsi.
0: A folytatás elvonultak. Csendes. Semmiféle
1: dúgodok. Ti se vagytok már a
2: régiek. Abban a szobában, Júli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek.
1: Erre ne vegyél mérget.
0: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
1: Rajzoltál
0: a Feri bácsinak, ugye?
2: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
1: Igen.
2: Tessék, a tiéd.
0: Köszönöm nekem, sinne. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, Szombathelyen bácsi lettem.
1: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
0: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
2: Nem, magától.
0: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
2: Ki van rajta?
0: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
1: De az csak egy kicsit megilletődött, tudod.
2: Szegény, hát egy mikrofon.
0: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
2: Szóval ki van rajta? Balázs meg?
3: Balázs és a Róza.
0: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens.

0: És azt itt láttam valahol.
1: Oda néz, ott.
2: A virslisek.
1: Gyertek közelebb.
0: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
1: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
2: Ja, aki állandóan bemondja.
1: Hát és semmit nem, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
0: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
1: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez, ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
2: Ide is eljutott.
1: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt
2: adták. Ajándékba kaptad, ha vagy fizettél érte.
1: Igen.
0: Gyere már ide, haver.
1: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
3: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
1: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
3: Igen.
1: És hol van?
2: Otthon.
3: Most éppen dolgozik éppen.
1: Nem de ez
2: téged küldött ki. Mennyire jó.
1: Ki küldött ki?
0: Korrekt az öreg. Mi?
1: Igen.
0: De megyél, fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rinna, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
2: Nagyon szívesen.
0: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
1: itt Szombathelyen. Nagyon
0: szívesen. Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
1: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát. A...
0: normális
2: de ez csak is nekünk köszönhető.
1: Persze,
2: hát, viccelj,
1: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk. Az jó, Faternak aláírjuk, jó? Megvan ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem?
2: Azért nincs itt.
1: Igen, azért nincs itt a Szombathelyi fegyházban.
0: Mr. Rinna példaképe.
1: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor megvagyunk. Na.
0: Közben hát megérkezett, itt van ami kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
1: Szia, Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
1: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél, minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
1: Győrből buszoztál ide?
0: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerű volt, változatosság.
0: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
1: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt, ide értünk.
1: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
2: Nem a felisimogat.
1: Nem a felisimogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
0: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
1: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
1: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
1: Ne csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
1: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
2: Szégyengyalázat.
1: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük minden, hogy évben, hogy szinte mindenhova megyünk, mert hogy állandóan az a, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
0: Megdobáltatok? Vagy...
1: Igen.
2: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
1: Igen, igen, ezt mondtad, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De azt látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
0: Igen, nagy hely vagytok. Jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem mertünk visszajönni.
1: Itt a stábba,
0: tudsz valamit?
1: A stábba történt valami. Gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomó sokan van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
2: Laci lefeküdt valakivel.
1: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megjött.
0: Igen.
1: Vele kell rám jóba lenni, ő válasz a játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
2: neki. Lehet.
0: És... lehet, úgy is.
1: bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
0: Enni, kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
1: Ne csak vezeted?
4: Igen.
1: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
1: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
4: nem, tehát csak nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
0: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
1: Ugyan? Ne csinálj, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
2: És igen. Az időjárást is
1: valószínűleg. Időjárást is jegyzetelet.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
1: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tűnik is, hogy mi az oka.
2: De óriási melkunk van ezen a héten egyébként.
1: Persze, hát úgy indultunk, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
2: jó, oké, rendben, de hogy úgy indultunk,
1: hogy adfok Sopronban óriási
2: mászik. Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
1: Ja, igen,
2: ahhoz képest
1: igen.
2: Egyébként tök jól megúsztuk.
1: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
0: a búcsúra. Ahhoz képest, gyerekek, ez nagyon tökéletes.
1: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Tapasból tudok mondani kettőt is.
1: Ja, nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, vagy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, jó? A holnap út közben megcsinálom.
1: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótarján.
1: Hát oda nem ez is akarunk menni nagyon.
0: Szegények.
1: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
0: Ott, hát ott sajnos csak koncsi épület van.
1: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
0: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
1: Felfogadatlanul. Én tudom, hogy elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
2: pereselyes.
1: Beült és elmondta, hogy figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros bőr, piros műbőrfotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
0: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
1: Aranyos meg.
0: Kihez mér,
1: ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
0: Tatabánya,
1: 21 Tatabánya. Aha,
4: nem, Tatabánya az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
1: Covid előtt. Hát tudtuk, hogy utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
2: Jaj, nagyon szívesen.
1: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julid, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
1: Juli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
2: Nem igaz!
1: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, ráadásban!
4: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
1: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli. Ezt a mindenségét.
2: Aztán milyen jó lett.
1: Juliska, nem mondtad.
2: És itt kezdődik izgalmas lenni.
4: Igen, de erről már nem beszélünk.
2: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
1: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Jó Isten, Jézus.
0: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
1: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
2: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Addig kirabolták, Gábor. Két török kamion, két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló.
2: És ott hagyta a villamosinek.
4: Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
2: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
1: Ez tökéletes mutatja.
0: Te is
1: mutatja.
0: Be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
2: Csücsülj le, Gábor. Mindjárt jövök.
4: Igen. Mondják, hogy házhoz jön a villamos. Na, hát most...
5: És akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kihasználatlan épületeket árul Nagy Kanizsa önkormányzata, biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson, ma már jönnek a hűsítő záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingatlanokat árul Nagy Kanizsa önkormányzata. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy több jelenleg kihasználatlan ingatlant és fejlesztési területet értékesítenek. Az ingatlanok között szerepel az inkubátorház mögötti egykori katonai terület és a volt Tungstram-gyár északi részén fekvő, összesen mintegy 12 hektáros fejlesztési terület is. Itt 6 darab, egyenként 1-3 hektáros épület található, vagyis több beruházás számára is lehetőséget kínál, írja a Kanizsai Médiaház. A város emellett eladásra kínál több olyan épületet is, amelyek korábban nevelési és szociális feladatokat láttak el, jelenleg azonban kihasználatlanul állnak. Az önkormányzat azt reméli, hogy az eladások után az ingatlanok újra hasznosak lesznek és hozzájárulnak a város gazdasági fejlődéséhez. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, alapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balaton nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori Balaton élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Komoly kihívások elé állítja a vasúti közlekedést a hőség. A sínek felforrósodtak, ezért a MÁV több vonalon is sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében, vagyis országszerte késésekre kell számítani, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor, a MÁV szóvivője.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonat forgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: Jönnek a záporok. Napsütésre is számíthatunk ma, de gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, és ha esik, akkor a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokot mérhetünk Zalavár megyében, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap már visszaesik egy picit a hőmérséklet, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők, és napos, száraz időben bízhatunk. Pénteken viszont egy újabb hidegfront hozhat kisebb esőket, aznap 26-28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Böjtről fogunk egy kicsit beszélgetni, mert hogy manapság ez nagyon felkapott lett, ugye, hogy érdemes időszakosan akár egynapos, háromnapos, feketeöves böjtölőknek akár ötnapos böjtöt csinálni, ami nem egy új keletű dolog, tehát hogy azért ez bizonyos vallások is tartják, evolúciós eredete is van azért, hogy nem mindig tudtunk enni, amikor arra lehetőség volt, csak hát ugye a jóléti társadalom egy kicsit elkényeztetett bennünket. De láttunk egy nagyon jó podcastet, illetve pontosabban hallgattuk, és meghívtuk a podcastben szereplő dr. Balsai Tamás. Hello Tamás, jó reggel, csáó!
6: Jó reggel!
5: Örülünk, hogy itt vagy. Te most éppen böjt közben? Olyan kis nyugodtnak tűz.
6: Igen, mert én délbe fogok először enni.
5: De ez teljesen tudatos, vagy csak nem volt bekészítve reggeli?
6: 20 éve csinálom, teljesen véletlenül alakult ki, és amikor elkezdtem az életmóddal foglalkozni 10 évvel ezelőtt, akkor már csak észrevettem, hogy én ezt csinálom.
5: Aha. De ez milyen jó, már ez is egy ilyen hatalmas nagy, mondhatni, furcsaság, mert van, akik ugye azt mondják, hogy gyerekek, a reggeli a legfontosabb, alapétkezés is kihagyhatatlan, te most jössz, ugye, majd mindjárt böjtről beszélgetünk, és azt mondod okiként, hogy te kihagyod a reggelit 20 éve. Van, aki meg azt mondja, hogy gyerekét nem szabad. Tehát, hogy...
6: Az idő számít. Tehát az, hogy most reggelinek hívod, ebédnek vagy vacsorának, ez most lényegtelen, hogy melyiket csinálod először. Az idő számít. 16 óra az, amikor elkezdődik az autofágia.
7: Ez az öngyógyítás.
6: Tehát ez olyan, mint amikor a komputeren megnyomod a töredezettségmentesítést, és akkor így elkezdenek a helyére kerülni a molekulák, ami nem kell, azt kidobjuk, abból energiát csinálunk, vagy újra felhasználjuk. Tehát tulajdonképpen elkezdünk otthon szétnézni, hogy mi az, amit ki kell dobni, és mi az, ami jó.
5: Ennyi. Ez a bőjt, ez nem egy új keletű dolog. Hát azért ez sokszor volt a vallásokban, ott van, ünnepeinknél ott van a rákészülés, csak ugye talán elfelejtettük, hogy elkényelmesedtünk, de hogy azért az ember nem mindig akkor evett, amikor akart, nem így vagyunk kitalálva evolúciósan.
6: 90 ezer generáción keresztül, mondjuk legyen az, hogy paleo időszak, ott alakultunk ki genetikailag. Hol lettünk mi ott napi 6-szor meg 5-ször? Ez csak a dietetika szent grálja, és ezt így belénk égették az elmúlt 50 évben. Megnéztem egy tanulmányt, sőt, csináltam vele egy podcastot is, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt hogy volt. Hát soha nem ettünk ennyit.
7: De miért baj az, hogy ennyit zabálunk? Miért? Ez jó dolog.
5: Igen, jó. Mondj valami rosszat.
6: Azért, mert genetikailag úgy vagyunk összerakva, hogy akkor fog beindulni a sejtünkben egy gyógyulási folyamat, amikor éppen az inzulin ezt megengedi, és nem eszünk. Uh-huh. Mert így vagyunk összerakva. Tehát nem kell ezt követni, de így vagyunk összerakva.
5: Tehát az azt jelenti, hogy ez a 16 órás, 8 órás időablak, ami szintén mostanában azért egy újfajta módszer, de hogy nagyon felkapott, ezt te egy jó dolognak gondolod. Mi azt jelenti, hogy 16 óráig semmi, vagy csak folyadék, és a 8 óra időablakban lehet fogyasztani.
6: Igen, akkor sem mindegy, hogy mit, de így van. Uh-huh. Tehát lehetőleg minél kevesebb szénhidrátot, mert az egész bőjtöt az inzulin gátolja. Tehát ha valakinek állandóan magas az inzulin szintje, az pedig akkor van, ha szénhidrátot eszel, akkor sokkal nehezebb a történet, mert az inzulin mindig túl fogja kompenzálni tehát az inzulin az egyetlen hormon, ami megment téged attól a szénhidrát abuzustól, amiben élsz.
5: Hát azt löki be a hasnyálmirigy folyamatosan.
6: Aha. De azt nem tudja pontosan belőni, hogy mennyit kell, és mindig túllövi. Ha túllövi, akkor viszont zuhan a vércukorszinted, na akkor jönnek a szédülések, remegések.
5: Akkor kell érzed azt, hogy újra ráennél, vagy igen, valami cukrosat tennél.
6: Igen, és akkor ugye kell egy csoki. Nem kell csoki. Aha. Meg kell várni ezt a kis időt, amíg remegsz, meg szédülsz. Jó, hát autópályán 160-nál az úgy rossz.
5: Nem annyira szerencsés.
6: És akkor ez elmúlik, és akkor utána át fogsz állni a zsírra. A mi üzemanyagunk, sokkal jobb üzemanyagunk az a zsír.
5: De ezt vette át a cukor, nem? Vagy erre álltunk át, vagy nem is álltunk át, de hogy a modern táplálkozási formák azért inkább a cukrot tolják.
6: Hát van történelmi jelentősége, mert ahhoz, hogy Egyiptomba etetni tud a piramist építőket, nem tudtam minden nap disznótorost adni nekik, meg rendes legeltetett állathúst, viszont volt gabona. Tehát ez egy ilyen történelmi kényszer is.
5: Aha. Nézzük a szervezetünket, hogy mi történik a bőjt alatt. Tehát mondjuk mi történik abban a 16 órában, milyen gyógyulási folyamatok indulnak el, mi az autofágia, mi történik a sejtekkel.
6: Töredezettségmentesítés, szó szerint. És ez csak akkor indul be, ha egy idő intervallum eltelt.
5: Aha, tehát 16 óra az, amikor nincs táplálék, és ezek öngyógyító folyamatok, amik elindulnak a szervezetben. Méreganyagok kiürülnek, salakanyagok ürülnek. És
6: oxidáció lelassul. De három dologtól öregedsz. Glikáció, oxidáció és a gyulladás. A glikáció és a gyulladás, ez a szénhidrát evésből jön.
5: Aha.
6: Az oxidáció az mindig mindenhol van, mert a biológiai folyamatok azok oxidációval járnak, tehát a zsírégetésben is van oxidáció. Abban a pillanatban, hogy nem lement az inzulin szinted, és már eltűnt a cukor, a fölösleges cukor a véletből, akkor az első kettő elkezd lecsökkenni. És a gyulladás körülbelül a harmadik nap szinte a minimálisra megy, ha akarsz, csinálsz egy vérképet a harmadik napon, és a CRP-d egy alatt lesz.
5: Tehát ha van bármilyen gyulladás a szervezetben, valami, ami mondjuk csak vérképből derül ki, még nem tudjuk pontosan az okát, azt mondjuk egy háromnapos bőjten redukálható, vagy csökkenthető?
6: Abszolút. Csak az a baj, hogy az orvosok is és a betegek is, amikor azt mondjuk, hogy keressük a gyulladást a testbe, akkor egy konkrét valamit keresnek. Tehát keresnek egy gyulladt petefészket, vagy egy gyulladt prostatát. Lehet, hogy van olyan, de ez a gyulladás, amiről én beszélek, ez azért van, mert a szénhidrát evéssel, főleg a glutén és a szapponin evéssel te kinyitod a beled, és olyan fehérjék mennek beléd, amik nem mennének beléd. Ha beléd mennek a fehérjék, akkor a fehérjék be fognak kötni olyan helyekre, ahova nem kéne bekötniük, és az immunrendszered ezt meg fogja támadni. Az immunrendszernek a válasza a gyulladás. Ha ez megszűnik, bezárod a beled, nem eszed azokat, x idő eltelik, akkor innentől kezdve ez lecsökken.
7: Na most, hogyha a 16 óra koplalás után eszem bármit, akkor az fontos, hogy én mit eszem, tehát hogy fenntartsam ezt az állapotot, ezt az autofágiát, tehát hogy ennek jótékony hatását. Utána ehetek bármit, ha 16 órát éhezek, akkor tulajdonképpen bármit szabad?
6: Az autofágia nem fog fönnmaradni, ha elkezdesz enni. Ezért van az, hogy a bőjt a harmadik, ötödik napon a legzseniálisabb, akkor már tényleg az egész ház ki van takarítva, de a három nap, mert ő látom, a három napot szeretné.
5: Halucinálni akarok.
6: Nem.
5: Három napot akarok. Én is akarok egy három napot.
6: 24 óra után gyönyörűen elkezd a májketon testeket termelni, és az agyad az olyan lesz, mint 20 évvel ezelőtt.
5: Igen, ezt olvastam, akik neked csinálnak ilyen böjtöt, hogy olyan penge leszel, olyan hiperfókuszba kerülsz, olyan, mintha egy fájtlat így lerántanának rólad.
6: Pontosan.
5: És egy ilyen éleslátás, éleshalász, hiperfókusz, tehát hogy elképesztően kiürül, még a tudatod is, tehát hogy gondolati szinten is egy teljes megújulás.
6: De ez nagyon logikus, mert az agyadnak nem kell glükóz. Ez megint egy tévhit. 20% glükóz kell az agyadnak, de az neurotranszmittereket, tehát átkapcsoló molekulákat gyárt belőle. Nem abból ég. Föl tudja venni a glükózt, és fölveszi, ha te szénhidrát abuzusban vagy, de ha nem, akkor ő ketontesteket szeretne. A ketontestet a máj termeli. A máj akkor tudja termelni a ketontesteket, ha az inzulin szinted alacsony. Az inzulin szinted akkor alacsony, ha nem vagy szénhidrát abuzusban.
5: Oké, mi történik a 3 napban? Tehát én még vasárnap este elkezdek egy ilyet. Jó, tehát én impulzív vagyok. Én most csak olyan kész.
7: Kezdjük azzal, nem kezded el egyáltalán, hogy kezdjem el? Tehát, hogy
5: ne készüljünk rá nagyon. Nem kell ezt azért olyan nagyon túlkészülni.
7: Az áll fejre, aki így belevág, vagy így belefejel, és utána aztán a második vagy a 30 napon berongyol a cukrászdába.
5: Igen?
7: Hát nem?
5: Nem tudom, ha eldöntött, hogy így csinálod.
6: Mikor ezt kérdezik, mert nagyon sokszor kérdezik, hogy hogy kezdjem el, akkor azt szoktam mondani, hogy kezdjük azzal, hogy elkezdjük.
5: Ugye én sem vagyok.
6: Tökéletesen igaza van a Balázsnak.
5: Nem tudok ilyen nagyon, készüljünk rá 2 hétig. Nem kell. Tehát...
6: Vasárnap este eszel utoljára.
5: Oké.
6: Hétfőn 11 körül lesz egy necces pillanat.
5: Az sokszor van. Az többször is van. Okay. Nap folyamán.
6: El fog múlni körülbelül olyan dél 1 körül. Én azért ajánlom az alaplevet. Ugye az alaplé az a húsleves.
5: Lassan
6: alaplé.
5: Főzött csontból készülő.
6: Van, igen. Mi az az alaplé? Igen. Én azért ajánlom az alaplevet, mert a böjtnek egyetlen rizikófaktora van, az az, hogyha utána valami bután elkezdünk enni. Tudnélik, az emésztő enzimek termelése is leáll 3-5 napban. Ha akkor most telerakjuk magunkat mondjuk tejfölös csirkepörköltel, akkor az belénk fog rohadni, mert nem tudjuk lebontani. Volt, aki ebbe halt bele.
5: Hogy
6: amikor
5: után...
6: a háborúba a katonák bementek a faluba, bezabáltak, és belehalt.
5: Te már a visszaépítésről beszélsz. Gyorsan átugrott a 3 napot. Tehát, hogy,
7: Azért az alaplevet.
6: Azért iszom az alaplevet,
5: hogy legyen
6: ha az alaplevet iszom, akkor a zsír, ugye abban a zsír van, a zsír biztos, hogy ki fogja üríteni az epét. Ha kiüríti az epét, akkor az epe hólyagban koncentrálódnak az epesavak. Ezért baj ez a vegán vonal, mert az egész emésztést elrontott. Tudnélik, az epe nem tud másképp kiürülni, csak ha zsír érkezik. Ha nem eszel zsírt, nem ürül az epe. Ha nem ürül az epe, akkor az epe hólyagban az epe savak nem koncentrálnak és nem termelődnek, és nem ürül ki. Igen ám, csak az összes többi emésztő enzim akkor lesz aktív, ha kiürül
5: ezért
6: az epe.
5: Ezért van baj a vegánokkal, látom, hogy nem ürül az epéje. Hát csak ránézel, látod, hogy vegán. Hát oda van, hát nem ürül az epéje. Tehát, hogy
6: nem, a vegán az semmi más, mint szénhidrátevő. Az egy szénhidrátevés.
5: Igen. Ennyi. Tehát akkor, amikor te böjtezeked, mi volt a leghosszabb, amit csináltál? 5 nap.
6: De 5. nap már akarsz 6-at, mert annyira jól érzed magad, nem viccelek.
5: Tehát az csak folyadék, vagy mondjuk ásványi anyag, vagy vitamin,
6: hát
5: vagy víz?
6: A vitaminokat én beszoktam venni.
5: Aha.
6: Víz, mindenképpen, csak is víz. Sót is vehetsz, tehát a só az kell. Az
5: a sót én folyamatosan
6: iszom. De ha alaplevet iszol, akkor
5: abban benne van. És az a japán fószer, ez rájött arra, vagy megfigyelte a sejteket? Hát hogy lehet ezt mérni? Hogy lehet a jól lát az egészséges sejtet megenni, látni egy rossz sejtet? Hogy jött ő rá az autofágjára?
6: Hogy baktériumokkal kezdte, és akkor mindig azzal kezdik, és akkor a baktériumokból mentünk át más sejtekre.
5: És a szervezetnek azért van ideje megenni a káros sejtet, mert nincs mással elfoglalva, ezért olyan, mintha csinálna egy nagy takarítást, hiszen nem a kívülről jövőt takarítja, hanem van ideje a belső dolgokkal foglalkozni. Most ilyen nagyon egyszerűen
6: mondom.
5: Azt kell
6: feloldani, hogy ne féljünk, mert ez normális. Ez a normális. Mert 90 ezer generáción keresztül, ha hetente 3-szor, 5-szor ettünk, akkor ünnep volt, nem pedig naponta 6.
5: Bizonyos országokban én azt olvastam, hogy terápiás jelleggel is, ha valakinél valamilyen, nyilván attól függ, hogy milyen stádium, milyen rák, de hogy például a rákból is úgy gyógyítanak, az első az mondjuk egy 1 hetes, 2 hetes, 30 napos bőjt így indítják. Azonnal. Tehát, hogy ez már van, amikor terápiás jelleggel úgymond hát javaslatra kerül Nyugat-Európában, hogy a bőjt elindítják. Tehát, hogy az első kezelése annak, nyilván stádiumtól, rákfajtától, genetikai módosulástól függően, nem tudom pontosan, de hogy már bizonyos helyeken azt mondják, hogy igen, akkor 1 hetes, 2 hetes bőjt, mert a szervezetnek semmi nem gyógyítja jobban.
6: Egyetértek.
5: Tehát ez működik.
6: De az állat is, ha beteg, akkor nem eszik.
7: Hát,
6: a kutya, nem eszik a kutya, biztos beteg. Persze. Takarít.
5: Van-e halucináció 5 napban? Van-e... mennyire durva a hiperfókusz? Nagyon
7: nincs,
5: durva? Mikor nincs. Én először, hogy azt érzed, hogy na most akkor így, mint egy ilyen, azt a jótékony fájtlat így lerántanák rólad. 10 óra, 20 óra, 30
6: nekem,
5: óra?
6: Nekem nagyon érdekes, mert már hozzá vagyok szokva, és ez, a metabolizmusom az már így átvált a zsírra. Nekem, ha nem eszem ebédet se, akkor délután 3-kor röpködök.
5: Szó szerint. Egyébként ezt én is észrevettem, hogy amikor kevesebb a kaja vagy napi egy van, az sokkal könnyebb állapotot hoz létre. Szó. Csak gyurmázom, az most nekem nehéz. Tömegelek. Jó, hogy most akarok böjtölni. Nem okosan csinálom.
6: Ez a másik. Nem veszítesz izmot. Azért jó, nem veszítesz izmot, mert 24 óránál bekapcsol a növekedési hormon. Akkor fogsz növekedési hormon termelni, és nem engedi az izmot lebontani, mert nem arról szól, hogy nekem most az izomfehérjét le kell bontani, hanem arról szól, hogy takarítok.
5: De ebben a 3 napban azért mondjuk az erős fizikai munka, vagy a maratonfutás, vagy az edzőtermi 140-ben belenyomás azért az nem ajánlott, nem?
6: Az nem.
5: Naha.
7: Azt lehet érezni, hogy mikor vált át szénhidrát anyagcseréről zsír anyagcseréről a szervezet? Tehát, hogy van annak valami jele? Érzem?
6: Igen, azaz a szédülés.
7: Az a szédülés.
6: Úristen, le kell ülnem, ülj le, és utána föl tudsz állni.
7: Általában mikor dobjuk be a törölközőt? Aki erre, értem, hogy nem kell rá felkészülni, de hogy egy csomó, mondjuk azt úgy tudom, hogy a második napnál elvéreznek. Miért pont a második nap?
6: Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy honnan jön. Ha tényleg szénhidrát függő, az a probléma, hogy ha szénhidrát függő vagy, akkor a vastagbél baktériumokat is folyamatosan cukorra leteted. Na most ugye a vastagbél baktériumok, oda megy le a cellulóz, tehát a saláta és a növényi étel, és azt ők fermentálják. Mi nem tudjuk lebontani a cellulózt. Tehát a cellulózból meghalunk. Éhen halunk, bár a vastagbélben nincs felszívódás. De a fermentáció, ez a rothasztás, amit az akkor baktériumok csinálnak, ezt te azonnal elrontod abban a pillanatban, hogy leküldesz oda fruktózt vagy glükózt. És mivel annyit eszel, főleg a fruktózból, biztos, hogy leküldöd. Elveszti a kódot a baktérium, és nem fog fermentálni. Innentől kezdve követeli a cukrot, mert nem akar dolgozni a fermentáció munka. Ha odaadod neki a glükózt, akkor örömünnepet tart, és szaporodni fog. Mint a bor érik, vagy a gyümölcslé, most mindegy, pezseg. Ha ehhez van szokva, akkor követelni fogja. A 10-es agyideg a vágusz, amelyik beidegzi a vegetatív idegrendszert. Mindig azt gondoltuk, hogy mi irányítjuk a belünket. Hát 90%-ban fölfelé megy az információ. Tehát a baktériumok irányítanak minket pszichésen.
7: Tehát a baci küld be engem a cukrászba.
5: Hát ez a bélagy kapcsolat, azért ezt már nagyon sokan vizsgálják, hogy a szorongás, akár a depresszió, akár a hangulatzavarok.
6: A skizofrénia.
5: A skizofrénia, tehát hogy a bélben helyreállító bélbaktériumok és a mikrobiomot, ha helyreáll és meggyógyul, akkor az a pszichés tüneteket is akár enyhíti, redukálja, vagy meg tudsz belőle gyógyulni. Tehát, hogy a psziché és a bél hogy függ össze, ez ma már szinte bizonyított tény, hogy van
6: összefügg. A harmadik, negyedik napon fog. Tudod, ha nem adod neki a cukrot a harmadik, negyedik napon, akkor azok a baktériumok, amik eddig el voltak nyomva azok által, akik a cukron fürödtek és szaporodtak, ők is elkezdenek feléledni. Onnantól kezdve már nem lesz ez az érzés. Tehát ezt kell átlépni.
5: Oké, de ne csinálja mindenki, tehát azért majd vannak cukorbetegek, egyes típusú, kettes típusú, inzulin, nem tudom, tehát azért ez minden, most mi beszélünk általánosságban a bőjtől, de azért attól, hogy te milyen táplálkozási formában vagy, hány kiló vagy, mit eszel, szénhidrát függő vagy-e, mennyi a cukrot, tehát azért ezt most ne kezdje ugye mindenki, hogy vasárnap este még kajál egyet, és neki 3 napra és kedden elvágódik, vagy vezetés közben rosszul lesz, tehát hogy azért ez mindenki nem, tehát nem általánosságban mondjuk ezt, hogy ezt most mindenki álljon neki.
6: Tökéletesen kipipáltál 40-50% kérdést, úgyhogy köszönöm.
5: De hogy ezeknek lehet?
7: Terhesen,
5: inzulin függő, cukor, egyes típusú cukor, tehát ezt próbál magunkat fölmenteni, hogy gyerek, várjatok azért.
6: Tehát ha valamivel befolyásoljuk a cukoranyagcserénket, például inzulinnal, akkor ez nem fog működni, mert az inzulint akkor is adagolni fogom, és akkor biztos, hogy be fog esni a vércukorszinted oda, ahova nem kellene. Tehát ha valamivel gyógyszerrel befolyásolod az emésztésedet és a táplálkozásodat, akkor ne böjtölj. Terhesen böjtölhetsz, nem az kell, hogy éheztesd a gyereket, mert ugye föl kell építeni valamit, de nem is az a lényeg a terhesnél, hogy most böjtöl vagy nem böjtöl. Ő neki jól kell lennie inkább. De igazad van, nagyon sok kérdést kilőttél ezzel, mert erre azért figyelni kell, meg kéne beszélni belgyógyászra, csak a belgyógyászra fogjuk mondani, hogy ne böjtöl.
5: Hogy ne böjtöl, igen.
7: És mik azok a betegségtípusok, amikre egy kifejezetten azt mondod, hogy hallod, haver, nem tudom, magas a vérnyomásod? Böjtölj.
5: 3 nappal, 5 nappal redukálható, csökkenthető.
7: El se hinni az ember, de hogy baromira működik.
6: Az inzulinnak van egy olyan tulajdonsága, hogy ha magas, visszatartja a vesében a nátriumot. Ha visszatartja a nátriumot, akkor a nátriumklorid koncentráció, a só megnő a véredben. Ha megnő a véredben a nátriumklorid koncentráció, akkor ezt érzi az agyalapi mirigy, és elkezdi visszatartani a vizet. Mert hogy a só koncentrációnak is van egy értéke, és ez nekünk kell. Ha visszatartja a vizet, akkor nő a volumen, akkor fölmegy a vérnyomásod. Tehát ha te böjtölsz, akkor le fog menni a vérnyomásod a helyére.
7: És még?
5: Azért ez milyen durva.
7: Példát, de, jó, de mi van még, ami... Mi...
5: Jó, csak ennyi.
7: Csak ennyi.
5: De egy jó kérdés, hogy arról mesél még, hogy mi indul el. Tehát az öngyógyító és a rossz sejtek megölése meghalasztásán kívül mit csinál még a szervezet?
6: Az,
5: mi
6: hogy végre csökken a gyulladás, zsíranyagcserére.
5: Zsíranyagcserére indul el.
6: Igen, csökken a gyulladás, csökkenek az oxidációs gyökök. Minden jó dolog elindul. De leginkább azt, hogy megszokja a tested azt, hogy jé, zsíranyagcserén vagyok, és milyen jó, jé, az agynak milyen jó, meg mindennek milyen jó.
7: Szép leszek tőle?
5: De milyen érdekes tavasz, húsvétből.
6: Fiatalit. Ez most nem vicc.
7: Hány nap kell?
5: Neked, Gyuri?
7: Meddig kell elüsted? 365
5: kis anyjára. Lesz addig.
6: Neked egy.
5: Addig éhe halsz. Ott sok munka van.
7: Ott szállod, ezt még kipucolod.
5: Hallod, kis anyám, mire azt kitakarítod?
7: Amiben az arcból fejlesz. Vannak ilyen zöldség meg gyümölcslé készítmények, amiket kifejezetten böjtre ajánlanak, vagy készítenek, ezekkel mi a helyzet?
6: Azt nagyon-nagyon messze kerüljük.
7: Igen?
5: Jó, de jó.
6: Fruktóz. Nem, tehát a fruktózzal az egészet elrontom.
5: Tehát a narancsnak, ha a levét megiszott, sem olyan, mintha bevinnél az egész narancsot rosttal együtt.
6: 90 ezer generáción keresztül milyen gyümölcshöz jutottál?
5: Én nem
7: hát
5: tudom.
7: Hát az én csótettek.
6: Szerintem almát. Pont bogyóshoz, meg már almát. A vadalma, az olyan keserű volt, a vadszőlőbe beleharapsz, soha többet nem veszed a szádba. Tehát nem voltak ilyen gyümölcsök. Soha nem fürödtek fruktózban. Ez, ha akarod, le tudom vezetni neked, hogy miért káros, mert borzalmasan káros.
7: Kávét lehet inni?
6: Igen. Jó. Nem cukorral.
7: Édesítőszert lehet használni egyébként?
6: Hát, mondjuk stíviát, ha akarsz. Tehát nem az aszpartámra gondoltam.
5: Még arra van egy kis időnk, hogy egyébként a daganatos sejteket külön vizsgálták az autofágjával? Tehát, hogy megnézték, hogy mit, vagy az őt nem is daganatos sejtnek érzékel a szervezet, csak hibás sejt, és lebontja, megeszi, megöli az egészséges sejt.
6: Folyamatosan másodpercenként lesznek bennünk hibás sejtek, például daganatos sejtek is. Ha neked jó az immunrendszered, mert nem bántod azzal, hogy gyulladást csinálsz, azzal, hogy szénhidráton élsz, akkor ezeket a sejteket így eltünteti. Ha ez nincs, akkor nem tudja eltüntetni. Innentől kezdve az autofágiánál ezek a sejtek is eltűnnek. Igen, most nem azt mondtam, hogy el fog tűnni a daganatod, de nem véletlenül volt az, amit az előbb mondtál, hogy egy rákosnak azt mondják, hogy kezdjük a böjtel. Nem csak azért kezdjük a böjtel, mert zseniálisan jó a böjt, hanem azért is, mert akkor legalább leteszed a glükózt.
5: Tamás, tök érdekes volt. Lehet, hogy hívunk még. Nagyon izgalmas volt.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: holdkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A mozi is segít a hőségriadóban. Kültéri tüzek miatt vonultak ki hétfőn a zalai tűzoltók. Heves záporokkal és széllel érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt a napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy sok helyen vízkorlátozás érvényes, és azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A miniszterelnök ismét azt kérte, hogy a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, és vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsük a kerti medencéket. Azt is közölte, hogy átfogó programot indítanak a víziközmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt is. Meghosszabbított nyitvatartással üzemel a nagykanizsai mozi a hőségriadó idején. Ma 10 órától megnyitják az egyik klimatizált termőket, így bárki bemehet, aki hűsölni akar egy kicsit a forróságban, olvasható a Kultik Nagykanizsa közleményében. A GSF közleménye szerint a nagykanizsai állomáson párakapu alatt hűsölhetnek a vonatokra váró utasok, és a város közösségi oldala szerint továbbra is működik a párakapu az Erzsébet téren a Zenepavilonnál. Emellett az ivókutaknál is felfrissülhetünk, például az Erzsébet téren a kerékpáros fiú szobornál, az Ötvös téren a játszótérnél és a parknál, és a Kanizsa arénánál a játszótérnél. A harmadfokú hőségriadó ma éjfélig tart, holnaptól már picit hűvösebb lesz. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, de a kertünkben grillezhetünk, csak nagyon figyeljünk oda, hogy nehogy lángra kapjon valami. A tűzoltók Porszombatnál is segítettek, itt menet közben gyulladt ki egy autó, a lángok pedig a környező aljnövényzetre is átterjedtek, a lenti tűzoltók végezték meg végül a tüzet. Ma már megérkezik a frissítő eső. Bár Zalavár megyében estig még sok napsütés várható, de már gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben heves záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok helyen pedig a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokig melegszik a levegő, este pedig 20-22 fok valószínű. Holnapra elhagyja térségünket a hideg front, vagyis mindenhol kisüt majd a nap, de egy picit hűvösebb lesz, 26-28 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig egy újabb hideg front érkezik, ami esőket hozhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Mi történt Jim Carreyvel, gyerekek? Ez tartja lázban a világot. Ugye, hát Amerikában most már nem vetik el azt, hogyha valaki nem tetszőt mond, vagy összeesküvés elméleteket hajtog a talkshowban, hosszú ideje beszél az illuminátusokról, meg háttérhatalmakra, akkor előbb-utóbb valahogy kivonják a forgalomból. Ez most már egy ilyen közmegegyezés Amerikában. És hát felbukkan Jim Carrey, aki megérkezett egy díjátadóra, ahol hát tulajdonképpen mondhatni, hogy nyomokban sem tartalmazott nagyon Jim Carreyt. Ugye ő február 20-án a párizsi, azt hiszem, talán 51. Cézár díjátadó jelent meg. Ő átvett egy, azt hiszem, egy életmű díjat, talán, vagy egy Cézár díjat.
5: Igen.
4: És az ünneplés helyett az egész internet azt találgatja, hogy mi az Isten történt Jim Carreyvel, gyerekek. Kicserélték, dublőre van, maszkban játssza el valaki az ő szerepét, mert hogy ez nem a Jim Carrey. Nem úgy beszél, nem az a haja, nem olyan a hangja, nem olyan a szemeszíne. Jim Carrey eltűnt, és valaki más van a helyén. És hát figyeljetek, az internet felrobbant, tehát, hogy teljes őrületben tartja az internetezőket, hogy adják vissza az igazi Jim Carreyt, és hát figyelj, megnézed, és rájössz, hogy tényleg nem stimmel valami, de nem tudod megállapítani, hogy egy nagyon durva plasztikai műtéten esett át. Miért lett két héten belül ilyen hosszú haja, ami február 6-án még nem volt neki? Hogyan lett a zöld színű szeme egyébként barna, vagy a barna színű szeme egyébként zöld? hova tűntek a ráncok a homlokáról, miért van hosszú haja, és miért nem olyan a hangja, mint Jim Carreynek. Nagyjából ezt egyébként el lehet mondani tényleg, aki látta hétvégén Jim Carreyt ezen a díjátadón, illetve a róla szóló híreket, hogy hát nyomokban tartalmaz csak Jim Carreyt. Nyomokban tartalmaz.
5: Hát az arcvonások, vagy azok is változtak.
6: Szeretnék előlépni, mint plasztikai sebész expert.
4: Na, plasztikai sebész expertként lépjél elé.
6: Először is szeretném elmondani azokat a racionális érveket, amik amellett szólhatnak, hogy ez valóban Jim Carrey, és utána majd megcáfoljuk őket. Szóval a lényeg, hogy ugye Jim Carreyről még azt lehet tudni, hogy egy nagyon spirituális ember, aki teljes mértékben elhatárolódott a földi ilyen anyagi dolgoktól, az ilyen a külsőségektől, és nagyon-nagyon-nagyon durván bírált azokat az embereket, akiknek ez valójában fontos. Ugye, és azt is lenyilatkoztam, amikor elment, hogy ha egyszerűt még nyugdíjban vonulása után fogjuk látni, az már nem ő lesz. Ugye ezt is elmondta. Na, és akkor ezzel szemben, hogy egy év ezelőtt láttuk őt utjára, akkor nem így nézett ki. Most visszatért, és hát amik változások, azok ez a szemhéjplasztik, ez a felső szemhéjplasztik, amit a férfiaknak egyáltalán nem ajánlok, mert mindenkinek egy nagyon furcsa tekintete lesz tőle. Ő egy ilyen Val Kilmer lett. Ha letakar az arcát, akkor gyakorlatilag Val Kilmer tekintete lett. És ugye ami ehhez durván társul, még hogy feltöltötték ugye a pofáját, ezt nem tudom, milyennek itt a neve.
5: A többi helyre nem jutott
6: meg
5: a feltöltés?
6: Meg az állát is nagyon feltöltött. Nézzek az állát, az se ilyen volt neki.
4: Egyáltalán nem így nézett ki. Oké, okay, de most hát végigvehetjük az arcát, hogy mi hogy néz ki, de mondd meg nekem, hogy ha 26, február 6-án a Stephen Colbert Show-ban ő így nézett ki.
5: Az egy régi felvétel volt. Nem
6: ez?
5: Hát persze.
4: Ez egy régi felvétel.
5: De vagy ő nem a Jim Carrey. Érted, hogy ez az eredeti Jim Carrey, de a Colbert Show-ba még beküldte a mű Jim Carrey.
4: Ez 26 február ez a fotó. 26 februárban volt a Stephen Colbert Show-ban.
5: Nem ő

0: zöld szeme van.
1: Tehát egy igazából, figyeljetek, ez a csávó, ez tényleg úgy néz ki, mintha nem a Jim Carrey lenne. Ugye nem tudom, hogy most valójában vele mi történt, vagy mi történhetett, hogy őt most klónozták, kicserélték, maszkban játsszák el, vagy ez tényleg a Jim Carrey, de valami nem oké az emberrel. És ha meghallgatod a hangját, ha meghallod, ahogy beszél, hát figyelj, vagy ha megnézed ezt a két képet egymás mellett, a Jim Carrey föl és az alsó videót, nem oké a fickó.
2: Nem, az a szakállas fotó az mikor, nem áll?
1: Hát, ha egymás mellé raksz fél évvel ezelőtti képeket a Jim Carreyről,
2: hova tűnt Jim Carrey? Ez a kérdés?
1: Tulajdonképpen mi történt Jim Carreyvel? Életben van-e? Mi a franc történik Hollywoodban? Vagy ha ez egy új szépészeti beavatkozás, akkor miért nem szólnak nekik, hogy ezt ne tolják
0: túl?
1: Na,
0: a Stephen Colbert-es létnáláshoz az 2020-ban volt, barátom.
1: 2020-as az
0: igen,
1: a kép.
0: Igen, az a kép az 2020-as 6 éve ezelőtt, ami szerintem ebben az életkorban azért ez elég szignifikáns 6 év tud lenni.
1: Tehát 6 év az így játék. 6 év alatt mondjuk megnő a hajad.
0: Igen, 6 év alatt megnő a hajad, meg az arca sem ilyen volt, mert tavaly is voltak róla képek, és mert akkor a barkója például ősz volt.
1: Aha.
0: Alapból amúgy nem is ilyen színű, mert ugye világos barna hajú volt, tehát ez már festett szín.
1: Oké, a szemszínet hogy változik meg?
2: Öregséggel.
1: Tehát a szemszíne, hogy lesz a zöld szemből barna, vagy a barnából zöld? Azt hogy változik meg?
0: Szürke hályog.
2: De már nem lát, de egész ügyesen fölment a lépcsőn.
0: Hát lehet, hogy segítettek neki, nem tudom.
1: Van egy műtét maga, a szemszín változtató műtét?
3: Múltkor botlottam bele, ez nagyon-nagyon menő lett. Világos színű szemeket operáltatnak az emberek, egy pillanattal megcsinálják.
0: Ugye egy nagyon vékony nyakú fickó volt ugye 6 évvel ezelőtt még, és most azért tök vastag nyaka van.
1: Tehát azt mondod te igazából, hogy akkor ne vessük el a legdurább összeesküvős elméleteket, egy rosszul sikerült plasztika, ez le Jim Carreyből.
0: Emberileg nem van rá. Az az igazság, hogy az benne nehéz, ugye azt nehéz bejárni fejbe, hogy ő az, én követem őt Instagramon elég régóta, és hogy annyira mást képvisel, mást mond. Soha nem beszél. Tehát a földi sikot, mint olyan létformát elutasítja. Tehát egy teljesen, tehát hogy ő energiákról beszél, arról beszél, hogy tulajdonképpen soha nem értünk még egymáshoz, hanem egyszerűen csak az univerzum enged, hogy átengedjék egymás energiáit. Tehát ő ilyeneket szokott mondani, hogy ehhez hogy passzol az, hogy egy év ezelőtt még azt mondja, hogy mindenkit megvet, aki Hollywoodban az ilyen segnyalásnak a izéje, és most meg elmegy Párizsba szétplasztikázva.
1: Szana szétplasztikázva, nagyon fura szemszínnel, nagyon fura hanggal, tehát ugye AI ilyen hangfelismerőket küldtek rá, ami megnézi, hogy hány százalékban tartalmaz igazi Jim Carrey hangot, a Jim Carrey, aki ott beszélt. Megnézték, hogy jobb kézzel írja alá, vagy bal kézzel ír alá. Hogy írt alá? Igen, vannak teóriák, hogy balkezesnek mondják a Jim Carreyt, és itt jobb kézzel írt alá. Aztán valaki berakott egy olyan videótól, Jim Carrey 5 évvel ezelőtt jobb kézzel ír alá, tehát igazából ez sem döntötte meg. És ugye, hogy miért lett ez összeesküvés elmélet? Ugye az Epstein iratokban elvileg, én is olvastam, és igaz vagy nem tudod, de abban többek között az is benne volt, hogy a Joe Biden-t az 2019-ben azt kiszedték, és az elmúlt 5 évben, amíg a Biden az politikai fórumon volt, addig egy ilyen stand-up, vagy egy ilyen, hát tulajdonképpen egy klón, vagy egy, hát egy dublőr játszotta az ő szerepét. Ugye klónnak mondják azt is, ha te felveszel egy maszkot, betűröd, és eljátszol valakit, az is klón, tehát nem feltétlen emberi klónozásról van szó.
2: Na, akkor a maszkos sztorit erősítsük meg, Eszter már el is kezdte. Honnan van vastag nyaka? Hát rajta van a maszk, az megvastagítja, ugye?
1: Hogy miért van ennyire vastag nyaka?
2: Igen.
1: Mert a Jim Carrey eredetileg nem volt ennyire vastag a nyaka.
2: Nem ennyire vastag a nyaka, már most nem vastagodott meg, hanem a maszk, ugye a gumi.
0: Igen, de nagyon durán mozog rajta az Ádám csutkája, ugye neki ilyen ikonikus Ádám csutkája. Mi van akkor ez egész egy poén a részéről, és direkt felett egy ilyen maszkot, és akkor most így az amerikaiaknak ad egy ilyen visszajelzés, hogy nézd, hogy ilyen hülyék.
1: Hogy ő fölvett egy ilyen agyonbotoszkolt, szétvart maszkot, hogy én most így nézek ki. De egyébként nem így néz ki.
3: Valakit, aki helyette elment szerintem, ez nem ő, hanem kerestek egy olyan embert, aki valamennyire hasonlít rá, és majd
1: fölliben
3: a fátyol, és el fogja mondani itt egy hét múlva, hogy egyébként nem is én voltam.
1: Igen. Tehát ugye amiért fölkapták őt, az, hogy ő az elmúlt években tényleg nagyon sokat szólalt föl. Ha most ebben hiszünk, vagy nem, vagy igazából, majd nem, tök mindegy, de hogy ő különböző talkshowban az illuminátusokról, meg a háttérhatalmakról, meg az Amerikát irányító mélyállamról, és hogy ébredjünk már föl, és hogy vegyétek már észre, hogy mi történik, és volt egy olyan diátadó, ahol elmondta, hogy Amerika nem arra büszke, és ne azt csináljuk, hogy gyerekeket rabolunk el, és erőszakolunk meg. És egy amerikai nemzet nem csinál ilyet. És mindenki úgy állt, álszenten vagy értette, vagy nem, ez pár évvel ezelőtt volt, ahol egy hosszú monológban egy diátadón elmondta, hogy nagyon nem szép egy nemzettől egyébként, hogy gyerekeket rabolnak el és erőszakolnak meg. Aztán jött ugye az Epstein, ahol kiderült, hogy 100-es milliós nagyságrendben a human trafficking az működik, és gyerekeket hoznak, visznek, és borzasztó dolgokat csinálnak. ő ezzel már nagyon hosszú ideje felszólal. Ment be a Jimmy Kimmel,

0: mentve a Jimmy Fallonhoz, mindenhol
1: így indított. Senki nem vette komolyan?
0: Mindenki röhögött rajta, senki nem vette komolyan, de hát komolyan vették nyilván, mert azért komoly interjúk itt is adott, de nagyon sokat beszélt ő erről. Erre eltűnik a nyilvánosság elől 2-3 évig, nem nagyon forgat, majd megjelenik valaki, aki viszont közben nem Jim Carrey. És akkor így indul el nyilván, hogy igen, kivonták a forgalomból, amit nem értem, hogy miért nem egyszerűbb valahol szívinfarktusban őt kinyírni mondjuk, ha valakinek ő ellenére van, vagy rálépett a tyúk szemére.
1: Mert tulajdonképpen a bérgyilkos, akit megbíztak azzal, hogy kinyírja, ő kedveli a karaktert. Nézte régen a filmeket, nagyokat nevetett, úgy volt vele, hogy mégse nyírja igen. ki.
0: De ha be tudnánk adni egy interjút tőle, Zsül, keres már, Léci, egyébként a hangja tényleg nem Jim Carrey. Tehát az a csávó, aki nyilatkozik, már nem, itt ő beszél, kap egy nagy tapsot, nyomokban tartalmaz Jim Carrey hangot, figyeld a hangját. Franciául beszél, vagy franciául próbálja megköszönni.
2: C'est peut-être ce que ma famille recherchait.
0: Neked ő Jim Carrey, meg van a Jim Carrey hangja? Neked ő Jim Carrey hang?
1: Meg, hát a kerekes persze.
3: De nem lehetett...
0: De nem, az igazi Jim Carrey.
1: Hogy
3: nem? Maga a francia nyelv az, ami így elpuhítja a hangodat? Amúgy nem a
0: figyeld a hangját, várjék, és megint tapsolnak. Oké, franciaul erőlködik kicsit, nagyon cuki, nevetgél.
2: Merci à l'Académie. Merci à Canal Plus. Merci à mon bon ami Michel Gondry.
1: A próbálj már megint beszélni.
0: Nem Jim Carrey a hang. Figyelj, nem Jim Carrey
1: hang. Próbálj valamit franciául. Na.
0: Kopci.
1: Vagy neked se olyan a hangod, érted? A kamion. Na.
3: Azt írják, ez Rihanna.
0: Igen, hogy akkor ez most tulajdonképpen miről is van szó. Nagyon sok sztárról Amerikában már ugye az ment, hogy kicserélték, meg klónozták őket, meg dublőrük van, szóval hogy ez nem egy egyedi történet, azért is tartja ennyire lázban Amerikát, mert hogy ez nem Jim Carrey az első, akiről azt terjed, hogy ez már nem ő, valamiért kivonták a forgalomból. Na most a hangját hallottátok, meghallgattátok?
1: Meg.
0: És mit mondok?
1: És nem az.
0: És nem az?
1: Nem az.
3: Én nem tudom ezt kijelenteni, hogy nem az. Szerintem ez ő, csak egy maszkban van. Ő most már időben ezt gondolom.
0: Hogy ő fölvett egy maszkot.
3: Igen. Aha. Igen.
0: Mutatom az angol hangját az interjú után. Figyelj, ez az ő hangja, amikor a díjjal a kezébe interjút adott. Ez így szól.
4: I practiced it like crazy, but you know, it's a... Then I watched everybody like talking 1,000 miles an hour up there receiving their awards and I was like, I'm dead.
1: And
4: I made mistakes.
0: Ugye itt arról beszél, hogy milyen nehéz volt neki megszólni franciáról, meg hogy hibázott, meg nagyon izgult, de hogy nagyon örül a díjnak.
4: That I tried, and what I said was true, and
0: amit mondtam, az igaz volt, és hogy megköszönt egy csomó mindenkinek. Jó,
1: igen, okay. Egy visszafogott csávót hallgattunk,
0: de hogy ugye? Ahogy gesztikulál, ahogy ő beszél, az nagyon fura. Nagyon fura. És itt van a Jim Carrey, aki bement a Jimmy Kimmelhez. Hallgass meg a hangját, figyelj, hogy ez mennyi. Visszahúzom. Itt még leül, az illuminátusok jelét mutatja már azonnal. Úgy jön be konkrétan, hogy folyamatosan ezt mutatja. Leül. Várjál, hallgass meg a hangját, oké? Okay. Tekerünk rajta egy kicsit. Figyelj. Nagyon örülnek neki. Oda tart egy háromszöget a szájához, és kinyújtja a nyelvét. És aki megkérdezi, hogy ez mit akar ez mutatni?
5: Is that a gang sign? Have you, like you don't know what it is. You don't know what that is.
6: I have no idea.
5: Oh, you don't know, Jimmy Fallon doesn't know, David Letterman doesn't know.
0: Ugye itt most a talk show sztárokat említi, hogy senki nem tudja, hogy ő valójában mit mutat, vagy hogy mi ez a jel, és mondja neki a Kimmel, hogy én tényleg nem tudom mi ez.
6: You don't know.
5: All the comics and show business don't know what this is.
0: És megint mutatja. Mindenki nevet rajta, megint mutatja.
5: Right? Yeah.
6: What is it?
5: Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies.
0: Ugye, hogy el van fáradva a hazugságoktól, és hogy szeretnék kimondani az igazat, és itt az ideje,
5: hogy felébredjünk. It is the secret symbol of the Illuminati. And you're a part
0: és az illuminátusokról kezd beszélni, és azt mondja, hogy te is a részese vagy, te is a részese vagy, és mindenki, aki a médiában része, benne van, az illuminátusokhoz tartozik.
5: And it is the all-mocking tongue.
0: És megint mutatja. Na, de ez a Jim Carrey az, aki ott nyilatkozik ilyen nagyon visszafogottan?
1: Más a hang, más az arc, más a mimika, minden más.
0: Minden tök más, figyelj.
4: The type of person that if you met him for 5 minutes, you felt like you knew him for 50 years.
0: Na, mit hallottok? Tessék, mit mond?
3: Én egy idegösszomlást.
1: Vagy egy stroke.
3: Én is szoktam így beszélni, amikor pénteken még mániás szakasz vagyok, és akkor szombaton már nem, és az pont ilyen szokott lenni. Tehát szerintem az, hogy teljesen más a hanghordozás, de olyan, mint hogyha ilyen, nem tudom, felé valami durván menne keresztül, tehát inkább ilyen érzelmes lett a hang, szóval nem más.
0: Tehát valószínűleg az lett vele, mint sok magyar ilyen idősebb színész.
6: Well, I'm retiring, but...
7: No.
6: Yeah, probably.
7: Are you being serious or are you screwing with me?
6: I'm being fairly serious, yeah.
7: Really?
3: Látod, mekkora fülei
1: már
3: vannak?
1: Már itt elrabolták, ez mikor ez az interjú, mert ebben már úgy beszél, mint most.
0: Itt ugye, tulajdonképpen itt a nyugdíjazásáról beszél, ahogy látom, arról, hogy ő eldöntötte, hogy hosszú-hosszú évtizedes szereplés után ő tulajdonképpen a nyugdíjba vonul. De azt is nyilatkozta, hogy egyszer nyugdíjba vonulok és visszatérek, az nem én leszek. Az nem én leszek, tehát hogy az nem én jövök vissza. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy a csávó, amit az Anna mond, hogy egyszerűen elege van tényleg Hollywoodból, elege van az európai filmszínházakból, és frankón elküldött maga helyett valakit. És azt mondta, hogy oké, vámosz, menjetek, én nyugdíjazom, én eltűnök. Tehát,
3: hogy... Most írtak ilyeneket is, hogy van egy
0: ilyen... Fideszes lett az. Ennyi.
1: Ez olyan jó nyugdíjas, hogy egy negyedik havi gyerekek.
3: Őt berágyják a DPK-ra, az olyan durva lenne. Alexis Stone-ra gyanakodnak még sokan, hogy ő az, aki egy ilyen női impersonátor, és ilyen különböző maszkokban szokott megjeleníteni különböző amerikai hírességeket. Ilyen például Jack Nicholsonként ment egyszer egy diátadóra, de szerintem ő nem, tehát ezt nem tudta volna megcsinálni így, mert hogy itt nem látjuk azt azért, hogy ennyire egyetlen maszk lenne, többen azért az látszott.
1: Tehát nem lehet csak, hogy tényleg...
0: Gyerekek, minden lehet, ezt most csak bedobom. Igazából már. Minden lehet. Tehát, hogy, és annak az ellen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten

0: Tibegi, Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spar vagy Interspar üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpar appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsák fotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett!
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kanizsa Centrumban rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek kanizsacentrum.hu.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsavak bakteriumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
15: Új nyitvatartás a kiskanizsai JD-cukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakács vénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD-cuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkakörül.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
2: Nagykanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Ügyeleti ellátás lesz ma az egészségügyi intézményekben. Egy balatongyöröki fagyi is győzött az év fagylaltja versenyen. Egy hideg fronttal érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők, és a kanizsai Dorottya kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. A kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint az intézmény a hagyományos Semmelweis napi ünnepséget július 10-én, jövő héten pénteken tartja, ezért azon a napon is módosul a munkarend, vagyis ma is, jövő héten pénteken is csak ügyeleti betegellátás működik a kórházban, a patikák is zárva tartanak, idén rendhagyó jó módon a belvárosi patika tart ügyeletet Nagykanizsán. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadulc Jenő, a balatongyöröki Promadát kávézóból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett viadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja, amely fekete teás sárga barac szorbé, maragújas sárga barac göntett el. Ez a jeges édesség az első magyar fehér asztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehető erdő kategória ezüstérme is balatongyörökre került, a Bükki hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel és mogyoróval, olvasható a Hír Balaton oldalán. Az év fagylaltja versenyt idén Hajdúszoboszlón rendezték, ahol 72 fagyi közül választották ki a legjobbakat. Idén egy kávés karamellás fekete ribizlis kreáció lett a győztes. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
4: Jönnek a záporok. Napsütésre is számíthatunk ma, de gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, és ha esik, akkor a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokot mérhetünk Zalavár megyében, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap már visszaesik egy picit a hőmérséklet, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők, és napos, száraz időben bízhatunk. Pénteken viszont egy újabb hidegfront hozhat kisebb esőket, aznap 26-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit tett, csinálok valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
2: Igen, tehát nem elsősök.
1: Nem elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
2: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
1: igen,
2: történt.
1: Igen, mellett aha, is nem ki, volt, ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
2: Homofiszos szülői érte.
1: Homofiszos szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotel szobában fogunk aludni, reggeli és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
2: Viszonylag egy egyszerű sztori.
1: Egy egyszerű. Igen. Az első
2: küld be a pénzt, aztán várd a gyereket az iskolába. Igen.
1: Mondom az első szülői kérdés.
2: Ja, mert te hallottad.
1: Persze, hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
2: legjobb
1: keresztül.
2: Okos szülők a szülőin alcímmel.
1: Nagyon jó. Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülő. Ők még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, aztán nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
3: Ne, tegyünk egy kísérletet. Hát, aki bírja.
1: Na.
2: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy hülye szülő. Tehát ez tök jól hat a többi szülőre. Hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
1: Nem, hogy az a baj, hogy ez generálja a többit, mert itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
2: hát az rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
1: Igen, azt
2: 17 évesen talán megtalálja a száját.
1: Így van, várjál. Jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
2: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy 2 óra múlva, nem tudom, anafilaxiás okot kap, akkor elgörcsöz. De 17 évesen a gyerek már az egy régóta szedi, és tudja, hogy neki napi 3-szor, 2-szer be kell szedni.
1: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
2: Jött a következő kérdés.
1: Jött a következő
2: egy másik
1: kérdés, hogy abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
2: 17 évesen.
1: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson
2: ja,
1: a gyerek.
2: Jézus Isten, de hova jár haverodnak, hogy
1: ez egy tök normális vidéki általános iskola.
2: 17 évesen, vagy most
1: középiskola, bocsánat. Középiskola, igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
2: Na jó, ne!
1: De, ezt én úgy fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
2: De nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborban, a barátok?
1: Nem volt még se, nem ment el otthon, vagy lehet, hogy elmentek nyaralni.
2: Szegény gyerek, mit húsz? Miben van? Szegény gyerek, te jó Isten!
1: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
3: Nem, hiszem.
2: 17 év, itt már töltöttél még egy fröccsöt. Nem szóltál át a laptopra?
1: Itt már...
2: Az én gyerekem nem ide járt, normális vagy.
1: Itt már nem fröccsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
2: De alsóba, ez elsőbe, másodikba, még hogy szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikba is izgulnak kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éve gyerek az egy év múlva nagykorú, az felnőtt ember.
1: Ott 16, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
2: Tehát igen, ő valószínűleg az nagyon
1: veszélyes. Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie. Júj!
2: Igen. Egyre valaki eszébe bevezetni a sorgatolosságot.
1: Le.
2: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezlete leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk már meg sok mindent. De hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az óvfő hazahozza. Reális egyébként az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 km-ről beül egy kocsiba, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
1: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
2: Addig azok meg azt amit akarnak.
3: De az elején mindent elkövet, hogy állambor ingassa. Mesét olvas neki, meleg a kakaóhoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
2: Igen. Tanár helyében mondta valahogy, hogy ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó Isten, voltak még kérdések?
1: Vagy volt ez, még volt, nagyon sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt, ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de 3 csillagos, tehát minek menné nagyobba, 2 ágyos szobában fog aludni a gyerek, itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni. Az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
2: Egy kétnapos
1: osztálykirándulásra kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték Szlovákiában, mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni mamájoggal.
2: Unió, jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek a nyomozgóvák.
1: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi 3-szori étkezés biztosított. Azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát. És a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
3: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
2: A legnagyobb, hogy az sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulás. Tényleg.
3: Vagy a gyógyszereit.
2: Tehát, hogy a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert nem. Tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzervéjén fog halni.
1: Igen, sajnos.
2: Tehát, hogy a szülőmozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilniakkel.
1: Érted?
2: De várjál, képzeld el,
3: nincs ilyen.
2: De abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jóindulatú szülő?
1: Elmeséli
2: a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát, anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő mondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
1: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
2: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még 2 nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük el régen a szendvicsét, és ettük meg. Valaki. De tényleg a gyereket sajnálod. Tehát a gyereket is nehézbe teszi ezzel a kérdéssel, meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
1: Nagyon kemény, és még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
2: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni, nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 is nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. Jó fő az ívott velünk egyet, van, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást. Érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
3: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
2: Próbáljátok magatokra vigyázni.
3: Ne csináljátok balhét.
2: Igen, mert akkor balhét lesz, igen.
3: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
2: Az mire vonatkozik?
1: A mérőszalagot?
3: A mérőszalagot, gondolom.
1: De tudod, még nem láttak ilyet.
3: Valószínű, hogy körbeadták, mint egy spanglit.
2: Igen. Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeim. Persze, kedves anyunk, a belekülök a közösben a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár a gyerek?
1: Nem, normális. Te ismerem a gyereket. Jó,
2: tud tapsolni? Jó fej. Tud tapsolni?
1: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
3: Tudod, mi a szülő? Az a szal ebben,
1: hogy
3: minden 36-os osztálylétszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az 5 ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
2: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, szóval nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát a mit figyeljen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a 2 napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kapkaját kaját napi 3-szor.
1: De benne volt, hát és elmondta ott a fülem hallatára is. Mert lehet kérdés,
2: hogy elmondja napi 3-szor étkezés, hát berakasz neki 2 töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
3: Figyelj, SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besétel az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e? Hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
1: Hogy ő elmenjen A-ból B-be.
3: Elmegy, viccelsz!
2: Azt a mindenség itt neki, úristen! Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta. Mire lesz szükség? Színes papír, szülő megkérdezi, jó, de milyen színű?
1: Jogos.
2: Azért erre is készüljünk. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éhe az osztálykirányos, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek a következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
3: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
2: Igen. Igen. Alsótagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
1: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
2: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról, anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
1: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
2: Azért jó sok hülye szülő nagyon van. Nagyon. De csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Hát ezek teljes eret sem vannak ezek a szülők. Nem?
1: Hát így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
2: Igen.
1: Hát mi bajod lesz semmi?
2: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóba hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
1: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
2: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát te gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
3: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások. Egyetemisták ezt jobbára éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
2: Te jó Isten!
1: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
3: Hogy megvan.
2: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
1: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
2: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
1: Legalább szakmája.
2: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez így jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt, és...
3: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka. A 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
2: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A Dadust. Azért az egy komoly trauma. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell.
3: A családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
2: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos, bográcsos milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra eltűntem motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
1: Ugye fölvet egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél, kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
3: vagy.
1: Vagy
3: a felelőtlen.
1: Igen,
3: szar.
1: Hogy nem figyeltél rá.
2: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
1: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
2: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
1: Ja,
2: zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
1: Ott is hülyék.
2: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kitérjék. Tehát azért a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet, de hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És valószínűleg lehet, hogy ha 10 fölszólalnak, akkor kicserélik a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a peach vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk rá egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
1: Hát a kettő között van a nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
2: De életre valóbb attól lettél.
1: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
2: De majd a Steingenvargelt, ha egyszer bejön újra, akkor ha mi ilyen lazában nőttünk,
3: akkor miért lettünk ennyire?
2: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
1: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
2: a hiányát
1: azt annyira túltoljuk azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
2: Aha,
1: de
2: lehet,
1: hogy de én azt ezt érzem mögötted, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz enni, az kész, gyerünk.
2: Valószínűleg ebben ez is benne
1: és
2: van.
1: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túlgondolva, túlféltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
3: Hát meg túl sok az info. túl sok rémhír jön be.
2: Ez is benne, ez is benne van. Ez is benne van.
3: A gyerekeddel.
2: Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
3: nap. Igen, meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit hú, éppen hogy csak megúsztuk.
2: Igen. Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket teszünk föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel hangzottak. Volt is biztos, hogy volt hülye szülő.
1: Igen, de ennyire én sem emlékszem.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kihasználatlan épületeket árul Nagy Kanizsa önkormányzata, biciklis pihenő és élménypontot adtak át Gyenesdiáson, ma már jönnek a hűsítő záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingatlanokat árul Nagy Kanizsa önkormányzata. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy több jelenleg kihasználatlan ingatlant és fejlesztési területet értékesítenek. Az ingatlanok között szerepel az inkubátorház mögötti egykori katonai terület és a Bolt Tungstram gyár északi részén fekvő, összesen mintegy 12 hektáros fejlesztési terület is. Itt 6 darab, egyenként 1-3 hektáros épület található, vagyis több beruházás számára is lehetőséget kínál, írja a Kanizsai Médiaház. A város emellett eladásra kínál több olyan épület, is, amelyek korábban nevelési és szociális feladatokat láttak el, jelenleg azonban kihasználatlanul állnak. Az önkormányzat azt reméli, hogy az eladások után az ingatlanok újra hasznosak lesznek és hozzájárulnak a város gazdasági fejlődéséhez. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak, a lapos tető kiállító teraszként működik, ahonnan a Balaton nyílik panoráma, a belső tér pedig bemutatja a triászkori balatoni élővilágát. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült, a több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Komoly kihívások elé állítja a vasúti közlekedést a hőség. A sínek felforrósodtak, ezért a MÁV több vonalon is sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében, vagyis országszerte késésekre kell számítani, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor, a MÁV szóvivője.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonat a forgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: Ma már megérkezik a frissítő eső. Bár Zalavár megyében estig még sok napsütés várható, de már gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben heves záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok helyen pedig a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokig melegszik a levegő, este pedig 20-22 fok valószínű. Holnapra elhagyja térségünket a hideg front, vagyis mindenhol kisüt majd a nap, de egy picit hűvösebb lesz, 26-28 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig egy újabb hideg front érkezik, ami esőket hozhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Két gyermekes anyuka szerint az adó kárpótolja a menstruáció vagy a császármetszés okozta megpróbáltatásokért. Camilla de Rosariro, így ezt így hívják a nőt, úgy érzi, nőként sokkal több megpróbáltatással és nehézséggel kell szembenéznie. 125 ezer követője van a TikTokon, tartalomgyártást csinál, és nőadót szed a férjétől, ezzel robbantotta be a TikTokot, nőadót szed a férjétől, hogy kompenzálja mindazt, amin keresztül kell és kellett mennie. Elmesélte a módszert, és arról szól, hogy havonta kétszer 41 ezer forintnak megfelelő összeget kap a férjétől, amit bármire felhasználhat, elmehet körmöshöz vagy vásárolhat. Ez az adó azért kárpótolja, hogy minden hónapban menstruál, és volt két brutális terhessége, amit szintén nap mint nap hányt, és kétszer császármetszésen is átesett. Ezért abban maradt a férjével, hogy így havonta 100 ezer forintnak megfelelő összeget kaphat szabad elköltésre, cserébe, hogy mennyi mindent kellett vállalni neki nőként, feleségként, anyaként.
7: Na várjatok!
6: Azért... Hát kap hideget, meleget.
7: Hát igen, a menstruációról nem a férje tehet. Ugye? Mert ő azért is kérpé.
8: Hát de hogy nem ő tehet, mert a teherben hát, nejtve nem menstruálnak.
7: De állandóan,
6: minden,
7: de várjál.
6: Minden 9 óra vagy gyereket.
8: Igen, minden peteéléskor őket büntetjük.
7: Értem, de azért is kér pénzt, hogy terhes volt.
8: Hát természetesen.
7: Ja, hogy minden. Aha, értem.
8: Alapvetően én fel vagyok háborodva, nagyon fel vagyok háborodva, nagyon kevesnem az összeget. Ennél sokkal több pénzre van szüksége. Rosalindának, vagy hogy hívják?
6: Rosalinda. Rosario.
8: De hogy hát igen. Érdekes meg, ti fizetnétek az asszonynak? Érzitek, hogy szükség van rá?
6: Hát ez egy jó kérdés.
7: Szerintem így is fizet.
6: Igen, azért nem állunk rosszul szerintem, nem? Vagy... Tehát, hogy így...
8: Akkor telefonáljunk csak
6: haza. Ja, de várj, hogy pluszt adjunk neki.
8: Igen.
6: Tehát, hogy mit tudom én, dolgozik, csinál valamit, nem tudom, vállalkozása van valahol egy feleségnek, tehát ő is beszáll a családi kasszába, de plusz adót vagy hozzájárulás azért, hogy mennyi mindent vállal, mint nő, anya, feleség, nem tudom, milyen minőség van.
7: Háztartásbeli.
6: Hát háztartásbeli, igen, minden
8: egyszerű. Pszichológus, takarító, sok rejtett munka.
6: Láthatatlan munkát vállaló.
8: Igen. Sok minden. Hát egész hallgatni a nyavajgásotokat, azt hiszitek, az ingyen van?
7: Nem, ez biztos, hogy
8: mugatni a hátatokat, amikor rosszat álmodtatok, ingyen van? Semmi sincs ingyen.
7: Jó, de mi is vállalunk ilyeneket. Érted?
8: Na halljuk, miket válasz?
7: A csendes munkát.
8: Például?
7: Azt mi is csináljuk.
8: Nincs
7: az
8: olyan
7: most
8: csendes munka a teszádból, Feri.
7: Az most minden. Hát
8: van hangosabb.
7: Hangos, mert még úgy is mosogatsz, hogy csörögsz azzal a szarral.
8: Így van.
6: Igen, minden férj fizet női adót a feleségének, úgy hívják, hogy teljes fizetés. Az a másik oldal, ha le kell adni a teljes fizetés.
7: Szóval igazából magával az elvel nekem bajom nincsen, inkább a felsorolt dolgokkal. Tehát azért kér pénzt, mert te menstruálsz. Hát a jó Isten így teremtett meg bennünket, vagy a biológia így alakított ki, hogy nekünk nincs ilyenünk. Aztán, hogy te szültél gyereket. Hát én is szültem volna, csak én nem tudok. Nincs mélyen.
8: Nagy szavak.

0: tudod
1: el. Van-e valami? Igen.
0: Igen, és hogy én mindig, ahogy kovidos lettem, 15 óra 12 perckor, 15 óra 14-kor a férjem mindig. Most, hogy mondod különben, hogy azt érzem, hogy nem
1: egy lehet, kicsit ő is köhög.
0: Mint leállnának a belső szerveim, várja? Hogy tényleg, hogy valami van. Igen. Nem tudom amúgy, hogy ez is forintosítható-e, vagy nem tudom, mi ott a pénzem, ahonnan a hölgy jött.
1: De jó lesik, ha egy férfi pluszba ad? Jó jön, nem. Hogy figyelj, drágám, látom, mit tudom, lenőtt a hajad, vagy...
2: Szerintem ne így kezd, ez nem
0: látok,
2: jó.
0: Látok, kis megkopaszottál.
1: Látom, a foltokba kopaszodsz, ki van a tököd a gyerekekkel, menj el 3 napra. Tehát, hogy ez egy kedves gesztus egy férfitől, nem? Hogy...
0: Nagyon nehezen azonosul a kezem, mert én azért eléggé önellátó vagyok, hogy
1: de, de akkor te, neked rosszul esik? De ez egy kedves gesztus, egy pasitól.
0: Nem merült fel.
1: Nem merült fel soha.
0: Nem merült fel soha. Aha. Igen. Nincs ilyen.
2: A kérdés az, hogy van-e munkája a nőnek? Vagy ő háztartásbeli? A cikkben szereplő nő.
1: Hát ez jó kérdés, megmondom neked őszintén, mert ha fingom nincs.
2: Aha, mert ha nincs neki, akkor szerintem tök korrekt ez a fajta pénz adása, amit ténylegesen arra költhet, amit akar.
0: Szerintem ezt tudjátok, nem, ez aha. Arra reflektál ez a helyzet, hogy valószínűleg ott nem egy egyenértékű szülő a férje, hanem valószínűleg rá van testhez a szituáció, és akkor így próbál magának valamiféle egyenlőséget.
2: Nekem a férj tűnik elnyomottnak ebben a sztoriban.
0: Tudom, mert őszintén, nekem azért nem merül, vagy azért nincsen igényem, mert hogy tudom nagyon jól, hogy ha szükségem van az ő segítségére, vagy hogy kiegészíts az én energiáimnak a hiányát, akkor ő ezt szó nekünk megteszi. Tehát nincs olyan, hogy én többet teszek bele, hanem az van, hogy mindig azt teszi bele többet, akinek több van. Ugye? És hogy ennél fogva, hogyha mondjuk nekem menstruációs fájdalmaim vannak, akkor Péternek nem kell elmondani azt, hogy akkor most ő elmegy a patikába, hanem már veszek a bátyát, és megy a patikába.
2: Van ő idomítva, elég rendesen.
0: Nem, hát tudod, együtt egy ember, akinek fájdalma van, és akkor azt érzi, hogy mit csináljak? Na várjál, nem nekem meccsre! Hát egy olyan jössz, hogy sör, te meg csak szenvedjél. Nem, azt mondom, hogy egy normális ember, hogy így te se bírod el, hogyha veled valakinek nehézségei vannak, akkor segítesz neki. De hogy nálunk így nem, tehát, hogy nem jutottunk el a férfi-női klasszikus szerepeknek ehhez a szituációjához, hogy itt egy ilyen 1800-as évek beli.
2: Igen, lehet, hogy tényleg igen. Az van, csak apa dolgozik, ő viszi haza a pénzt, és ezzel párhuzamosan ő azt kéri a nőtől, hogy minden egyéb ügyet ő intézzen. Ha most erre kér pénzt az asszony, ez szerintem tök korrekt. Tehát teljesen normális.
0: Minden kapcsolatnak van egy dinamikája. Azt nem tudjuk, hogy ez a dinamikát hogy alakult ki, és nem el tudom kézni, hogy olyan dinamika, hogy ez belefér, mert mondjuk a fickó olyan, hogy magától nem ajánlott volna fel pénzt, hogy legyen mondjuk szabadsága a nőnek, hogy tudjon költeni magára, és akkor a nőnek ki kell találni valami, tudod, kifogást, amivel lehet ugye ezt a pénzt kérni otthonról. Ez egy
2: na jó, de miért nem mosogatásra kéri? Miért nem? Tehát a menstruációra
0: való... Hát mert ezt a férje csinálja meg közben. Ja. Azért.
1: Van ebben valami elvárás, nem? Tehát, hogy egy pasi pénzt ad egy nőnek, az jó. Segíti, vagy itt vagy, vagy nem keres, vagy jobban keres, mit tudom én, az, vagy fizet egy nyaralás, nem, akármi, az rendben van. De amikor a nő elvárja, hogy azért, mert szülök, meg menstruálok, meg én vagyok a nő, ez így önmagában ad egy ilyen rossz ízt, nem? Már más adni, meg más elvárni.
2: Meg a szülés után kérni pénzt, a közös álmunkért, hogy legyen egy közös gyerekünk, vagy kettő, vagy három.
0: Hát most honnan tudod, hogy miért ment bele ebbe a kapcsolatba? Lehet, hogy azért ment bele, hogy szüljön egy gyerek, aztán jól éljen. Hát van ilyen, mert ilyet még nem hallottál?
2: Soha.
0: Hogy soha. Hát, figyelj, a legnehezebb természetű fickóknak is lesz családja, valamilyen oknál fogva, nem tudjuk, hogy mi a lesznek motiváció. Maguknak. Ez az egyik, a másik meg, hogy nagyon sokszor a pénz az egy alkotó eleme a kapcsolatnak. Nem mondom, hogy ez helyes, vagy ez jó, vagy hogy ez egészséges, de hogy ez létező, ez egy létező
2: szituáció.
0: Oké, de
2: ne erre kell, tehát a gyerekedre kéne, hogy te világra hoztad a közös gyereketeket, hát azt elmértek, te is akartad nőként, nem csak én férfiként.
0: Miért akkor egy olyan párkapcsolatban nincsen gyerek, és mondjuk ott fizet a férfi mindent a nőnek, akkor miért fizet?
2: A sugar daddy.
0: De akkor miért fizet? Mit fizet meg?
2: A szexet.
0: Melyik a jobb?
2: Szerintem az korrekt.
0: De szerintem meg...
2: A szexért fizetni így...
0: Én ezt tök nem így látom amúgy. Én azt látom, hogyha az ember belemegy egy párkapcsolatba, ahol ugye köttetik egy szerződés, akkor ugye ennek van egy előzetes része, amikor ugye megegyeztek a feltételekről időzőjelben, meg kialakul köztetek egy dinamika, amit ugye fenn fogtok
2: akkor
0: tartani.
2: Akkor még szerelmesek vagytok ott még.
0: Hát jobb esetben, jobb, igen. Jobb igen. Esetben, és akkor igen. Mondjuk összejöttek, van egy működésetek, és szerintem maga a házasság, meg maga a párkapcsolat, maga a gyerek az egy ilyen nagy durva csirízebben, ami még jobban összetartja, hogy az van, hogy akinek jobban megy, az támogatja azt, akinek rosszabbul, okay, vagy fordítva.
2: De
0: hogy,
2: nem a gyerekre és, hivatkozol. Tehát, igen, hogy tökre igen. Egyet értek veled, nekem az a szörnyű benne,
1: hogy rossz az ok,
2: hogy
1: rossz az indok.
2: Érted, hogy a gyerekre hivatkozva, hát, mert hogy te szülted, oké.
0: Okay. Hát valószínűleg ez a nő, aki erre hivatkozott, ő nem tudott másra hivatkozni. Ő azt érezte, neki itt volt valami hiánya. Igen, de amúgy a másik kérdésem, hogy milyen az, amikor kérned kell a férje több pénzt, és magától nem adja oda a pénzt, mert ez meg megint egy ilyen tök nehéz.
1: Szerintem nagyon sok háztartásban azért ez egy nehéz kérdés. Egyedül kassa, külön kassa, mire ad pénzt a férfi, mennyire kiszolgáltatott a nő, ki keres jobban, hogy kezelik a pénzt. Nem, szerintem azért ez egy neurologikus pont.

0: De én azt látom, hogy vagy nagyon automatikus és jól beáll, és nincsen semmi surlódás, vagy hosszú évek után is egy állandó gócpontja a pénz és a két ember keresete és a közös külön, mi az enyém, mit veszel a gyerekeknek, te miből veszed azt, én miből megyünk nyaralni. Nem,
1: főleg a gyerek után.
0: Főleg a gyerek után, igen. Tehát ez nem mindenhol azért olyan nagyon automatikus. Sőt, nagyon sok párt ismerek, akik teljesen külön kasszán vannak. Nagyon
1: sokan tönkre mennek ebben.
0: Sokan tönkre mennek ebben, sok helyen veszik el a férfi fizetését, sok helyen nem ad a férfi a nőnek, hanem a nő próbálja megoldani, a férfi jobban keres.
1: Meg és megsértődnek.
0: Szóval ez egy érdekes dolog azért ez, hogy nekem valahogyan automatikusnak kéne, hogy legyen. Nem, hogy úgy van, közös kialakul, nem is írjátok le az elején, de közös az élet, ezt teszed, azt teszed, vásárolsz, teszel bele, de hogy mindenki amit tud. De nagyon sok helyen azért ez egy nagyon érzékeny pontja, még jól működő kapcsolatok alatt, hogy a férjed vagy a te feleséged hogy bánik az ő és a te pénzeddel.
1: Meg ez egy nagyon megváltozott állapot, amikor összejön két ember, aki mondjuk mindkettő felnőtt, tehát feltételezzük, hogy keresnek pénzt, és akkor összejönnek, lesz egy gyerek, ugye akkor az asszony kivonódik a pénzkereseti lehetőségekből, otthon marad a gyerekkel. És ugye ez egy hosszú idő, és senki nem készül fel erre, hogy ez egy hosszú idő, amíg kiesel, meg akkor ott sokáig kell alkalmazkodni, mert ez egy dolog, hogy a gyerek 3 éves, de hogyha beteg a 3 éves, akkor valakinek ott kell lenni vele fullba, stb. És iszonyatos terhet ró a férfira, hogyha nincs más anyagi támaszuk, az, hogy ő az, aki felelős ennek a fenntartásáért. Közben a nőnek meg iszonyatos teher az, hogy neki nincsen jövedelme mondjuk adott esetben, ki van szolgáltatva az amúgy is leterhelt férjének, és ebből olyan feszültséget tudnak lenni egy házasságban.
0: Ez góc, hogy pont, ez, igen. Abszolút.
1: És az, hogy ezt hogyan tudjátok kommunikációval megoldani, hogy meg tudjátok-e oldani, ez gyakorlatilag eldönti a sorsotokat.
2: Mert alapos itt nem annak kéne történnie, hogy te itthon vagy a gyerekkel, és szültél, nincs bevételed, nekem megvan, akkor az a miénk, hát ott nincs kérdés, de értem.
1: Hát az a baj, hogy nagyon sok ember ideig nem jut el.
0: Nem ilyen egyszerű ez ám.
2: Igen, meg ha nincs letisztázva, akkor valóban ez egy gócpont.
1: Megbízol-e a másikban? Rá tudod-e bíznak közös pénzeteket? Vagy a másik tudja magáról, hogy jól, tehát hogy jól bánik-e a pénzzel egyáltalán? Akkor van az a része is, hogy megváltozik valami a kapcsolat dinamikájában, mert ugye elkezdesz nem annyira odafigyelni a másik, mert gyerekre kell odafigyelni. Na, akkor jönnek a rossz érzések. Na, akkor a rossz érzéseket akkor ő mások kompenzálja. És ebből egy olyan borzasztó dolog tud kisülni, egy ilyen, tudjátok, egy húgolyó effektus, hogy egy pici dologgal kezdődik, aztán egyre csak görgeted, és a végén mondjuk a válás marad, vagy pedig az ilyen elhidegülés, amit mondjuk egy közös hitel, vagy egy gazdasági közösség igen. Összetart. És
0: de ugyanez fordítva, igen, hogyha egy pasi marad otthon, az is érdekes, az sem viselik jól a férfiak, hát az is egy csomószor.
2: Az ugye? Még ne, szerintem az még nehezebb.
0: És kiszolgáltat a helyzet, a másik karriert csinál, megy, keresi a pénzt, és ő csak otthon van mondjuk. Nagyon sok ilyen férfi is van, azért ott az egy próbatétel a férfinek is, hogy ez hogy viseli, el tudja viselni, ki akar-e törni ebből a helyzetből, vagy nem bírja az egóját elviselni, hogy ő maradt otthon, mert nincs munka, és a csaj tartja el. Nem? Szóval sok
1: az értékrendszer, amire az egészet építik, mert ugye amikor belemész ebbe a dolgokra, általában jól vagy, akkor van egy ilyen stabil alapod, amire azt mondod, hogy jó, hát ez simán elvisel, hogy fél évig nem dolgozom, egy évig nem dolgozom, de aztán elkezd letelni ez az idő, és akkor ott vagy az, hogy egyre távolabb vagy attól az embertől, aki ezt bevállalta, mert azért a gyerek, meg ez az egész, hogy letérsz a pályádra, azért igénybe vesz az idegrendszeredet, és azért akkor jönnek a kétségek, akkor a másik nem biztos, hogy oda tud úgy fordulni felét, hogy ebben támogasson téged, és ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz szerintem.
2: Apsiként szerintem még nehezebb, mint nőként.
1: Én nem hiszem, hogy van különbség.
2: Tudod, azért gondolom ezt, mert ugye már, ma már hála Istennek nem ez van, de van egy évezredes, több ezer éves beidegződésünk nekünk férfiaknak.
1: Jó, de én 87-es vagyok.
2: Oké, tudom, szóval hogy jó, de ez nem is, és nem vagy férfi, még ez egy igen. Fontos dolog benne, hogy szerintem mi azért, már nem vagyunk ez a generáció, aki így gondol a párkapcsolatra, hogy a nagy férfi és a szegény nő, tehát már hogy úgy szegény, hogy érted a védelemre szoruló nő, de szerintem belénk van kódolva az, hogy egy férfi azt nem engedheti meg magának egy családon belül, hogy ő üljön otthon. Pedig hát a gyerekkel én például tök szívesen vállaltam.
1: Szerintem nagyon, nagyon senki nem teszi az otthon ülés.
2: Az biztos.
1: Mert hogy az van, szerintem van, ehhez kell egy nagyon stabil idegrendszer ahhoz, hogy otthon maradj a gyerekkel, mert neked kell megtartani a falaidat, amit amúgy a szociális életed megtart. És ez sokan nem gondolnak. Amúgy a home office is szerintem nagyon nagy csapda, mert hogy nagyon kényelmesnek tűnik, de aztán utána nagyon simán rádőlnek ennek a falai.
2: 3-2-ben mehet. Home office.
1: Na, látod,
0: 2-3. 2-ben 3. Már jobban lehetok képzelni.
1: De hidd el, hogy romlik tőle az életminőséged egy idő után, hogyha nem vagy elég stabil hozzá. Van, akinek nem, de mert például rólad el tudom képzelni azt, hogy megtartod a rutinodat, vagy a magad kedvéért meghozod ezeket a döntéseket, de sokan nem tudják. Visszatérve a témához, hogy szerintem én meg az a generáció vagyok, aki úgy nőtt fel, hogy nem akarok senkire rátámaszkodni, én azt szeretném, hogyha én egyedül megállnám a helyemet a világban, és nekem nagyon fontos volt a függetlenség anyagilag is. is, meg minden szempontból. És akkor ugye jött Péter, aki ugye férfi, akkor hozza azt a több évezredes struktúrát, amiben ő szeret funkcionálni, és hogy ennek a kettőnek nyilván volt egy összecsiszolódása, de hogy soha nem voltak benne kérdések, mert mindig egyértelmű volt a közös cél.
2: Így van, de meg normálisan kezeltétek.
1: Igen, nem mondom, mindig normálisan kezeltük, mert szerintem az ember akkor eljut ide.
0: Hát eljutsz ide, van ennek egy evolúciója szerintem.
1: Persze,
0: igen.
1: Persze. Igen. Én például nagyon bizalmatlan voltam sokáig, és nem azért, mert ezt megérdemelte volna, hanem...
2: Hát
1: mert...
2: láttam a Pétert, na.
0: Igen. A bugyit között dugdostad a pénzt mindig.
1: Ezt eladom? Nem úgy voltam vele bizalmat, hanem azt éreztem, hogy nem tudtam magam senkire rábízni anyagileg, mert azt éreztem, hogy én ennek láttam nagyon sok rossz példáját, hogy éltek ezzel vissza, és akkor, hogy ezt nem merem megengedni magamnak.
0: És akkor volt, hogy elhagytál, hogy 5000-est a fürdőszobába, hogy fölveszi, és oda
1: néztem. De fölírta a sorszámát.
0: Igen. Felvette vissza, adta. Kicsit elhagytál egy 5000-est. Igen, elrakta.
1: Azért, hogyha végighallgattad volna azt a sok történet, amit én végighallgattam, ahol az emberek ott ülnek az ágy szélén, és gondolkodnak, hogy fogják ezt túlélni, akkor nem biztos, hogy ez így nem alakul ki mindenkiben, de ettől függetlenül meg kell tanulni bízni. Meg így.
0: Igen.
1: Jó, egy jó házassági szerző, és azért írjatok tudod.
0: Szerintem nem árt. Ez köszönhet annak is, hogy szándékosan fel akarjuk húlni a hagyományos szerepeket, írja valaki. 40 éves nő vagyok, egy gyerek, csak külön kasszás kapcsolatom volt, működik. A férjem elég gyakran meglep utazásom, ruhával, ékszerrel, így mond köszönetet. Ez érdekes, ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
1: Ő az én generációm, ugye?
0: És teljesen külön kassa?
1: Szerintem ez abból.
0: De abban is van egy leosztás, kifizeti a számlákat. Ki az, aki bevásárol? Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga. Márki, én
1: mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
0: Aki oda jut.
2: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már, én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
1: Nem, hát szerintem ez olyan,
2: hogy akkor arra
0: de befizette a digit.
1: Igen.
0: Igen, meg ő volt, 100 000 volt a digi, meg 13 000, de befizette a digit, érted? Na ez a külön kassza, együtt kassza, ez érdekes dolog, erről még beszéltem.
1: Én amúgy személy szerint a Széna nevű sorozatot hibáztatom ezért.
0: Igen? Ő szoktatott rá külön kasszára.
1: Ő szoktatott rá minket erre a fene nagy önállóságra. Tudom.
0: Igen, de nehéz egy önálló nővel ugyanakkor, aki külön kasszán akar menni.
1: Nem miért te nehéz?
0: Már nem tudom, mert egy férfi, egy gondoskodó férfinek meg lehet, hogy ő nem beolvasztani akarja, vagy integrálni, hanem neki természetes, hogy gondoskodik mindenről. De az, hogy tartja az önállóságát pénzben, ezzel valami bizalmi dolgot nem ad oda, és nem mer teljesen belesimulni egy kapcsolatba, és ettől mindig van egy távolság köztetek, hogy külön-külön-külön. Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassz. Az egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függjön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
1: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
0: Nem.
2: Jó, hát az
0: most már neki is van, és én sem tudom az élet.
1: Igen, de ez az érdekes benne, hogy közben ugye te, meg amikor ugye megteremted a családnak az anyagi javait, akkor azt gondolod, hogy biztonságba helyezed őket azzal, hogy te gondoskodsz erről. És amúgy ez a biztonság, amit egy nő magának megteremt, ez amúgy a férfi biztonsága is, mert ha a férfi megbotlik, akkor ott lesz mögött a nő, aki ugye anyagilag stabil, és akkor meg tudja őt tartani. Tehát igen. Ez inkább egy másfajta együttlét szerintem, de nem biztos, hogy ez bizalmatlanság csak, hanem ennek azért sok fölte háttere lehet.
0: Igen.
1: Megírják meg.
0: Úgy hallgatók, ez a külön kassza, együtt kassza, ez érdekes, ki hogy működik, gyerek nélkül, hogy osztjátok le, milyen hátrányai, milyen buktatói vannak.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Új nyitvatartás a kiskanizsai Jédécukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente Szakács Vénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggelik. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
14: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Rakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: A Rádió 1

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Figyelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A mozi is segít a hőségriadóban. Kültéri tüzek miatt vonultak ki hétfőn a zalai tűzoltók. Heves záporokkal és széllel érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt a napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy sok helyen vízkorlátozás érvényes, és azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A miniszterelnök ismét azt kérte, hogy a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, és vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsük a kerti medencéket. Azt is közölte, hogy átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt is. Meghosszabbított nyitvatartással üzemel a nagykanizsai mozi a hőségriadó idején. Ma 10 órától megnyitják az egyik klimatizált termőket, így bárki bemehet, aki hűsölni akar egy kicsit a forróságban, olvasható a Kultik Nagykanizsa közleményében. A GSF közleménye szerint a nagykanizsai állomáson párakapu alatt hűsölhetnek a vonatokra váró utasok, és a város közösségi oldala szerint továbbra is működik a párakapu az Erzsébet téren a Zenepavilonnál. Emellett az ivókutaknál is felfrissülhetünk, például az Erzsébet téren a kerékpáros fiú szobornál, az Ötvös téren a játszótérnél és a parknál, és a Kanizsa arénánál a játszótérnél. A harmadfokú hőségriadó ma éjfélig tart, holnaptól már picit hűvösebb lesz. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, de a kertünkben grillezhetünk, csak nagyon figyeljünk oda, hogy nehogy lángra kapjon valami. A tűzoltók Porszombatnál is segítettek, itt menet közben gyulladt ki egy autó, a lángok pedig a környező aljnövényzetre is átterjedtek, a lenti tűzoltók végezték meg végül a tüzet. Jönnek a záporok. Napsütésre is számíthatunk ma, de gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, és ha esik, akkor a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokot mérhetünk Zalavár megyében, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap már visszaesik egy picit a hőmérséklet, 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők, és napos, száraz időben bízhatunk. Pénteken viszont egy újabb hidegfront hozhat kisebb esőket, aznap 26-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt rámentünk erre a külön kassa együtt, pénzkérdés, párkapcsolat, házasság, gyereknevelés, ki hogy működik, mi egy egészséges kapcsolat, mi nem. Minden mellett szólnak érvek és ellenérvek. Ugye kíváncsiak vagyunk, hogy ki hogy üzemelteti a saját kapcsolatát. Erről beszélgettünk, ugye, hogy működik ez a pénzkérdés. Mert azért ez mindenhol fontos, minden kapcsolatban. Szó van pénzről, van, ahol nagyon flottul megy, és nagyon jól van, ahol hát hosszú házasságban töltött évek után is bizony nagyon nehéz. Jó reggelt, nekem van olyan ismerős házaspárom, akik 35 év együttélés után közös gyerekkel is külön kasszán vannak, és a férj kamatra adott kölcsön a feleségének, amikor nem volt saját pénze az autóra, amit kinézett magának. Gyerekek, milyen életek vannak? Milyen helyzetek?
2: Nem, aki kamatra ad kölcsön a feleségének, az nézem be a tükörbe, ezt köpje magát arcon szerintem. Vagy ugye a családtagjának tényleg. Ugye még egy jó barát sem csinál veled ilyet, nem ugye egy családtag. Ez elképesztően gáz.
1: Teljesen külön kassa, és a férj kamatra adott kölcsön. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralás osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számlára, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Na jó, hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát ő elmegy bevásárolni, teljes elmész bevásárolni, nyaralást osztjuk, az azért befizetik a nyaralást, és akkor valaki odaadja cashben a felét.
3: Aha.
1: Fú, basszus, nem tudom, ezt nem tudom
3: és
1: elképzelni.
3: Ugye itt jön az érdekes kérdés, hogy mondjuk neked van pénzed arra, hogy elmenjetek, nem tudom, az Egyiptomba, nekem meg csak arra van, hogy Balaton lellére.
2: Ez akkor mit jelent? Nem megyünk sehova.
3: De érted? Akkor mit csinálunk? Akkor kérek tőled kölcsön, hogy adj már 150 ezer forintot még, és akkor majd én azt visszaadom neked. Tehát nekem itt...
2: Szerintem a rugalmasság itt úgy kéne, hogy kinézzen a gyakorlatban, hogyha az én lelkületemet nézzük, hogy ezt már neked nem kell megfogalmaznod, hanem átbeszéltek, hogy kb. Mennyibe fog kerülni a közös nyaralásra. Nálunk például az arról szokott szólni, hogy melyik országba hajlandó elmenni. És akkor, különböző prekoncepció van, hogy az olaszok ilyenek, a spanyolok, a lényeg, hogy akkor megegyeztek, és hogy szerintem egy ilyen párkapcsolatban, amikor közös élményeket mentek gyűjteni, akkor magától kéne felajánlani az illetőnek.
1: Na, hogy... de ha nincs, na, de ő menne Balira, ajánlom. Ő meg neki nincs pénze, és egy Bali mondjuk 3 millió két föl, és akkor neki másért be kell adni, és azt mondja, hogy figyelj, nekem 8 kiló van a közösre.
3: Igen.
1: És akkor de ő el tudna
2: hát
1: menni.
2: Hát szerintem egy jó az van akkor ilyen, hogy akinek több van, az belefizeti azt, hogy együtt el tudjatok menni.
3: Na, de hát itt mindent felezünk.
2: Fele. Az nem tud működni, hogyha kicsinyes vagy, hogy mindennek a fele, az exakt fele, tehát a matematikai középpontja, az nem tud működni, mert ha nincs benned nagyvonalúság, akkor ez csak csalódás szülhet.
1: Hát hogyne? Persze, hát ezért érdekes ez, hogy ez...
2: Igen, szóval azt gondolom, hogy ez szerintem csak amiről beszélnek a legtöbben, hogy ez a felezgetések, ez inkább egy ilyen általános dolog, hogy de nem
3: volt el lehet kicsit térni.
2: El lehet térni, amikor nagy kiadásokról
3: van
2: szó.
3: Hát csak tudod, azért nem értem az eltérést, mert amikor az van, hogy akkor a rezsiszámlát megfeleztük, én most elmentem erre a hétre bevásárolni. A nagy bevásárlás volt 35 ezer. Neked jövő héten csak 30 ezer, akkor...
2: Szerencséd volt?
3: Akkor ennyi.
2: Úgy hívják.
3: Te vagy a lucky fiú, mi?
2: Igen.
3: Hát nem tudom.
2: Nem, biztos,
3: nekem
2: hogy,
3: furi.
2: Biztos, hogy van az a anyagi helyzet, amikor 5000 forinton múlnak nagy dolgok, de ahogy most áll így a jelenleg a forintnak az ára.
3: Elég sok embernél.
2: Igen, így is van. Ezt meg tudom érteni, ha ez van. De hogy szerintem most két olyan dolgot, egy körtéten narancsra nem lehet összehasonlítani. Tehát a Bali nyaralás meg az 5000 forinton is ki tudnék
1: cikíteni
2: magának. Ez tök más. Ezt nem lehet.
1: Azt írják, hogy három számlánk van. Egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk. Abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét. Aha. Nem hátrány, ilyenkor ugyanannyit keresünk. Tehát van egy számla, és mindenki beutal oda. De érdekes.
2: Ez azért
1: milyen érdekes az egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
2: Mert amikor tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra, hogy ez volt annó a nagy tanítás. És hogy ebből a szempontból ez egy nagyon praktikus dolog, hogy ti ilyen tervezetten csináljátok, ez tök jó. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs. Nem?
3: Így van.
1: Hát hogy?
3: Hát itt ugye elhangzott, hogy ez azért működik, mert mind a kettőnek ugyanakkor a fizúja.
1: Ha más a dolog, akkor nem könnyű. Haló, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, szervusztok, üdvözöllek titeket, a hölgyet és az urakat is, Márk vagyok.
1: Hello Márk, nálatok hogy működik a dolog?
4: Hát úgy működik, jókat írnak egyébként, meg jól is gondolkodtok. Az biztos, hogy a külön kasszánál is azért én úgy gondolom, hogy a férfinak azért mindenképpen a nagy lelkűség, de tehát azért mutatnia kell. Tehát hogy pláne, hogyha ilyen helyzet van, ugye nem mindig van az, hogy egyforma körülbelül nagyságrendek, egyformák a keresetek, ugye, eltérhet. Nálunk ugye pont ez szülte, 12 év vagyunk házasok, és úgy indultunk neki, persze közös kassza, stb. De tehát azt kell mondjam, egy két évig csak veszekedés volt abból, hogy párom olyan körülbelül 2,5-3 szó keresett rosszabbul, mint én. Betettük a közösbe a teljes fizetésünket, és ugye akkor állandóan azon ment a párbeszéd, hogy ő szerintem ne vegyen meg olyan drága ruhákat, amiket egyébként én magamnak sem engedek meg, mert mondjuk én pont nem vagyok ilyen ruhamáriás.
3: De ezt te mondtad, hogy ne költsön
4: hát
3: annyit
4: ezt a közösben? Hát ezt ugye én mondtam, tehát egy 30-40 ezer forintos kabátból ne vegyen szezononként 2 vagy 3, mert ő szereti a kabátokat, ha egyszer, most mondok egy számot, 120 ezer forint a keresete, tehát azért nem volt szép. Másik oldalra akkor meg ügyesen visszatámadott engem, én annak idején 10 éve még azért komolyan foglalkoztam a gyúrással, és ilyen 40-50 ezer forintokért vettem táplálkészítőket, hát de én bezzeg, akkor miért veszek magamnak ennyiért?
2: Megetted a téli kabátodat.
1: Fú, de borzasztó lehet így jönni, hogy te miért veszel, én miért veszek, atya Isten.
4: Na, és akkor ment ez. De most ez nem jó, és akkor azt beszéltük, hogy jó, akkor nagyon egyszerű a dolog. Csináljuk azt, hogy ő gyakorlatilag adjon be egy ilyen koszpénzt, tehát egy fix összeget havonta, amiből, tehát akkor én vagyok a kasszás, tehát azt játsszuk, hogy én vagyok a kasszás, ő bead egy koszpénzt, és abból természetesen az összes rezsit, a bevásárlást, az élelmiszert, mindent megveszünk, de hát úgyis, hogyha neki van egy olyan kívánsága ételbe, amit ő szeretne, mondjuk értem, nem tudom, drágább, akkor azt is megvesszük, tehát ez nem téma, de cserébe, akkor viszont ő megvegye magának a ruháit, meg így, ahogy éppen az előző SMS író írta, tehát hogy akkor a kozmetikusát fizesse, a kozmetikusát fizesse, én meg lehet, hogy nem vettem magamnak kabát az elmúlt 10 évben, mert nem növök már, és ez egy jó karim. Ilyen tudok vagyok.
2: Csak annyit mondanék, ha rendesen gyúrtál volna, kellett volna az új kabát.
1: Ez biztos, több válnap, ez nagyon fontos.
4: Csak a pénz mente el, látod? Viszont ugye van két gyerek, a gyerekeknél meg ugye úgy vagyunk, hogy hát ez meg, hogy mondjam, kialakult. A gyerekeknek én fizetem mondjuk az iskolai, az egyik az alapítványiba jár azt, az étkeztetést is, ezt az osztálypénzt is, az összes költséget, viszont mondjuk jellemzően ő veszi, már csak azért, mert szereti, mert nőből van, szereti a ruhákat, azokat ő veszi a pólót, pulóver, ilyesmi, de okay. A cipőt jellemzően meg én.
1: Köszi, ciao, köszönjük szépen. Külön kasszát preferáltam, én házasság után kérdezem a feleségem, hogy legyenek közös, nem így neki is jó, úgyhogy külön vagyunk azóta, van gyerkőcém, amikor a pénzügyminiszter. Hitelkártyám vannak, amit ő használ, fordulnap után pedig rendezem a kiegyenlítést. Működik, nincs vita. Hát ez akkor ez így jó használja. 800 ezeret keresek, a párom 300-at, így havi 600-ból gazdánkodunk. Én 300-at, ő 300-at, majd hogy többet keres, én teszek bele többet.
3: Na.
2: Ezt sem értettem.
3: 300-at keresel, te 800-at én. Uh-huh. Te beadod a 300-adat, és az én 800-amból én is beadok 300-adat. 300-at, abból élünk ketten, és az én 500-amhoz semmi között. Szerinted ez milyen?
2: Ez szerintem egy nagyon jó válási alap.
3: Igen, erre lehet támaszkodni.
2: Te jó ég,
3: na,
2: nem? Ez,
3: érted?
2: Igen. Szóval. És tudjátok, nekem az, hogy hallgatom ezeket, hogy olvasom ezeket a történeteket, és hogy ez mind szép és jó. De mi van, ha egyszer csak történik valami, és akkor el kell mondjuk válni, mert mondjuk a kasszás, ugye, a pénzügyminiszter találkozik egy lányjal, és azt mondja, hogy hát ő most már másról szeretne pénzügyminiszterkedni, és általában ilyenkor azért nem a nagyvonalúság szokott funkcionálni, hogy és ez az a félelem, ez a zsigeri félelem, ami nagyon sokakban benne van, hogy rábízod magad valakire, de mi, hogyha az időközben ugye gellert kap, és utána ott maradsz a gyerekekkel, a felelősséggel, a kis pénzzel.
1: Ezért próbálod saját magadnak kiépíteni.
2: Igen. És szerintem ez nagyon sokakban benne van.
3: Mondjuk ebből a szempontból ez a közös kasszázás, vagy ez a beosztott kasszázás, ez jó. Mert akkor mindenki ugyanannyit tett bele. Nincs mi beszélni.
1: Amíg nem volt gyerek, én kerestem jobban, addig voltunk mi is közös kasszá, lett ki gyerekünk, karrierem stagnált, nem bántam, ő már jobban keres, most van az ő pénz és a mi számláink. Több más mellett emiatt is elhidegültük. Épp válunk, 43 éves dolgozó, most már boldog anyuka. Egy egészséges, jól működő kapcsolatban nem kellene, hogy kérdést tegyen a pénz, sajnos az a tapasztalat a férfiak terén, aki jobban keres, az félti a vagyonát a saját párjától, aki egyébként szintén keres és nem szorul rá kapcsolat alatt, hogy eltartsák, vagy aki lakbért kér a saját párjától például. Lakbért kér a párjától. Érted? Az milyen?
2: Öregem. De ez mondja egy olyan lavina, hogy ezt elindítod, hogy a lakbért kérsz a párodtól, akkor jöntek ezen mindenre.
1: Nincs megállás, persze.
2: És akkor nagyon maradt talál magad, ahonnan elindult ez a beszélgetés, hogy akkor...
1: Még ezért adjál, még azért, vagy kérek, igen. Halló, jó reggel!
5: Jó reggel, sziasztok, Szandi vagyok.
1: Szandi, mi újság, Szandi? Közös, külön, mi a leosztás?
5: Mi 15 éve vagyunk együtt a férjemmel, ebből 11 éve vagyunk most már házasok, és van egy 8 éves gyerekünk is. Én nagyon korán ismertem meg a férjemet, 19 voltam, 7 év van ugye köztünk, és neki már akkor volt egy jó menő vállalkozása. Én meg ugye pont kijöttem a főiskoláról, úgyhogy nálunk a kezdetektől fogva ugye külön kassa van, de olyan szinten zsugori a férjem, hogy mi például, ha elmegyünk valahova együtt, mondjuk az ő kocsijával, akkor a tankolásnak a felét fizetem, vagy az autópálya matricát, vagy valami ilyesmit, illetve mi mindent, amit lehet, azt felezünk. Úgyhogy én, ha vásárolok, gyűjtöm a blokkokat, azt felvezetem egy ilyen Excel táblába, elfelezem, és akkor ő kifizeti nekem a felét.
1: Ú, de borzasztó.
5: Vagy a gyereknek a dolgait.
1: De borzasztó lehet így élni.
2: De mi az, amit tud ehhez képest a férjed, ami miatt azt mondod, hogy még így is megéri?
5: Erre nem biztos, hogy szeretnék válaszolni. Nem, így 15 év távlatában ez most már így
1: hát
5: elég.
1: Ebbe szocializálódtál bele valószínűleg, igen. 19 évesen első kapcsolat, hát, és így beletanultál, igen. Ebbe. Ez tartod normalitásnak. Ez mindig így van, amiben az ember először úgy beleáll, az úgy normalitássá válik. Sajnos. De az nem fura, hogy mentek Balatonra, és kiszámolja, hogy 120 kilométer, 630 forint, 10 literes fogyasztás. Adjál drágább 5000 forintot, akkor te a Siófok környékén turkálsz a pénztárcádba, hogy tessék, kicsim, itt az 5000.
2: És mit csinál a félretett pénzével? Vagy mire készül? Mire gyűjt?
5: Nem tudom igazából, én soha nem tudtam, hogy ő mennyit keres. Ugye ő vállalkozó, így én nem látom, hogy ő neki ugye mennyi jön, de ő annyira spúr egyébként, hogy neki saját bankszámlája sincsen, mert nem hajlandó azért fizetni, hogy bankszámlát tartson fent. Úgyhogy ő általában készpénzt odaad nekem, én ráteszem a saját számlára, és ő arról utal. Szóval, hogy ő ennyire, még a futárnak sem adja oda az 5 forintot, szóval, hogy ő ennyire. És ez egy nem normális dolog, csak fiatalként ebbe mentem bele, most már így felnőtt fejjel látom, hogy ez így rohadtul nem korrekt.
1: És borzasztó kicsinyes, nem költ, nem mentek nyaralni, mindennek a pénz oldalát nézzét? Ez nagyon nehéz lehet.
5: Hát mondjuk így, igen. Ő saját magára nem nagyon költ, de igazából a gyerekre sem szeret költeni, hogy most mondok egy extrém esetet, ezt elmesélem, hogy az üvegvisszaváltónál, amikor visszavisszük az 50 forintos palackokat a fiammal, akkor azt a pénzt a fiamnak oda szoktam adni, hogy rakja be a kis persejébe, és egyszer mondta, hogy hát én ne rendelkezzek az ő 25 forintjával, amit elfeleztünk, amikor megvásároltuk a...
1: És mennyi ideje vagy ebbe a kapcsolatban? Mennyi ideje vagy bennem?
5: 15 éve.
2: Ez nagyon kemény.
1: De most úgy kezdesz ébredezni, már hogy úgy látod, legalább rálátni erre a helyzetre, hogy ez nem teljesen természetes.
5: Így van, igen.
1: Az igen, már egy fél siker, hogy az ember elkezdik.
2: És ti házasok kívülről. Vagytok? Házas-házas?
5: Mi házasok, igen, 11 éve, igen.
1: És nem jött szóba a válás soha? Vagy emellett ez jól működik?
5: Szóba jött, igen, most már fél éve beszélgetünk erről a dologról. Igen.
1: Mert sok jót ne várj azért a válasznál, legalábbis a közös ágy, közös ruhásszekrény és a közös cipő felhozatalban.
5: Igen,
1: nem tudom,
5: így, ahogy mondod, igen, ezért van ez még tolva ez a dolog, úgyhogy igen.
1: Ja, félsz tőle, hogy anyagilag nehéz helyzetbe kerülsz?
5: Hát mondjuk úgy, igen, hogy ott igazából ő kijelentette, hogy semmi nem az enyém, igazából... Úgyhogy mehetek, amerre látok, de hogy én abból a házból, amiben lakunk, amit felesben fizetünk, illetve ugye hát házasként közösen vettünk, abból én semmit nem fogok elvinni, mert hogy a tetőt ő csináltatta meg, a teraszt, a...
2: Hát csak ez nem így működik jogilag.
1: Azt a mindenit.
2: Itt azért megkeresnénk egy jó ügyvédet, mert ez egyáltalán nem így van.
1: A házasságban szerzett vagyon, az közös vagyonnak számít egyébként, igen, de hogy az...
2: Plusz a gyerektartás is azért szerintem érdemes jól elkérni. A másik, majd valószínűleg akkor többet fog adni, mint amit most ad. Már ez egy nagyon érdekes hozzá.
1: Ez kemény.
2: Mert tudod, mi benne a durva? Az, hogy ugye nincsen bankszáma, a KP-ban intéz mindent, és akkor azt hogy felezik el? Tehát, hogy alapból már ugye benne van a pakliban az, hogy vissza fog élni ezzel a helyzettel, hogyha a válásra kerül a sor. És ez szerintem nagyon igazságtalan, mert figyelj, odaadtad neki a legjobb éveidet. Meg gyakorlatilag gyereket szültél neki, megszavaztad neki ezt a végtelen bizalmat, hogy akkor közösen éltek le az életeteket. Közben amúgy meg, már ne arra, hogy ezt mondom, de ő is egy nyomorult, aki most mire készül arra, hogy majd ott fog ülni a pénz, mint egy kakas, majd 85 évesen, és akkor örül neki, hogy mindent meg tudott tartani magának, és akkor senki nem tudott végül hozzáférni ez a nagy vagyonhoz,
1: sok
2: vagy mi a cél?
1: Sok pasi van ám így, akár válásnál, hogy begyújtják a rakétákat, és felperzselik.
2: De mi ebbe az élet? Mire hogy tudsz visszatekinteni?
5: Az, hogy az egzisztenciális lét az megvan, hogy van szép ház, van szép kert, van jó autó, van jó feleség, van egy gyerek, és a külsőségek azok mind megvannak, és ezt ő fel tudja mutatni, és ez neki jó.
3: Csak nincs élet.
5: De belülről senki nem látja, hogy mi történik. Ugye ezt mindenki kívülről azt hiszi, hogy ez egy nagyon jó házasság, milyen szépen élnek, gyönyörű meg, mit tudom én, csak belülről rohad az egész.
1: És most ő hallgat egyébként? Vagy tudja, hogy beszélünk?
2: Szerintem retrós.
5: Nem szokta hallgatni. Én szoktalak titeket hallgatni, én most a kocsiba ülök, elvittem a gyereket a suliba, úgyhogy...
1: De ezt most úgy jó volt kimondani, kicsit megterápiáztunk, nem? Ez most úgy kiszaladt, vagy úgy kijött?
2: Hát magát terápiáztam.
1: Magát megterápiáztad általunk egy kicsit, igen, kiventiláltad ezt a dolgot.
5: Igen, azért is akartam erről beszélni, hogyha valaki van hasonló helyzetben, bár kétlem, hogy valaki hasonló helyzetben lenne, akkor kicsit ő is ébredjen fel, úgy, ahogy én is tettem ezt most már.
1: Igen, ez hallatszik a hangod, hogy van ebben egy fázis, egy felébredés, hogy már legalább az ember látja, nincs önhazugság, nincs elfedés, van önreflexió, és van egy beismerés, hogy igen, nem vagyok jó helyzetben, mit tudok tenni, hogy kimásszak belőle. Ez már egy fél siker, hogy elkezdje kimászni. Még az ember tompít, meg hazudik magának, meg nem önreflexív, addig elhiteti, hogy ez milyen jó, és én ebben boldog vagyok. Az már a gyógyulás felé vezető út, hogy azt mondta, hogy nem vagyok. Oké, nézzük meg, hogyan tovább. Nem? Ez egy lépés már a válláshoz. Hát ügyesen.
2: Van, én azt mondom, hogy... Bocsánat, igen, mondjad.
5: A gyerek az mindig visszatartó erő, ugye, hogy egy anya mindig matekozik azon, hogy persze megéri-e a gyerek miatt, hogy most akkor a gyerek, ugye, hogy legyen meg, mint legyen, hogy legyen-e hétvégi apuka az apuka, vagy ilyenek. Úgyhogy...
3: Hát így halva az igen, apukáról, szerintem jobban jár a gyerek.
5: Hát igen, csak azért ez, amikor benne van az ember, és látja ugye a gyerekét is, hogy azért ő szereti az apját, már amilyen is, akkor azért elgondolkodik, hogy kellene ezt úgy meglépni, hogy jó legyen, és talán ezért is van az, hogy még húzzuk, halasztjuk ezt a dolgot, legalábbis részemről halasztva van, bár a döntés már megszületett.
2: Szerinted van még egy ember a földön, ha elváltok, aki ezt bevállalja, utánad vele? Mert szerintem esélytelen.
5: Szerintem biztos nincs.
2: Esélytelen. És
1: nők azért sokszor hajlamosak megkötni az ördöggel, és egy kompromisszumot azért, hát, ahogy a férfiak is.
2: De azt gondolom, azt hallom ki a szavaidból, hogy valószínűleg neki nagy elvárása is vannak, gondolom a nőkkel szemben. Ezt érzem. A másik pedig, hogy jó dolog az autó, meg jó dolog a ház, de hogy ott tűzben egyedül.
1: Igen, nem hallgat valószínűleg, mert sokat fogyaszt a rádió, azt írja.
2: De hát ingyen van a rádió, és azt nagyon sokan hallgatják.
1: Igen. Hát kitartás neked, köszi, hogy elmondtad, messzire sodródtunk így az alaptémától, de hát a sok mindenkinek segített ez a beszélgetés, így ébredés jelleggel, hogy valamiben nem jó.
2: Látom, hogy
1: nem jó, amiben van, és valamin változtatni kell. Köszi, hogy elmondtad.
5: Köszönöm,
2: legjobbakat neked.
1: Ciao, hello.
3: 11 elcseszett év gyerekek.
1: Nem, én ezt nem így gondolom.
3: Már tudom, hogy a fejlődés meg minden, de...
2: Olyan érdekes nem ez, hogy tudod, ez sokat elmond arról, hogy mit gondolsz, hogy mit érdemelsz meg, hogy milyen párkapcsolatban kötsz ki. És hogy amikor az embernek nincs megfelelő önbecsülése,
1: önképe, így van.
2: Meg önképe, akkor képes amúgy tényleg még a szart is csokinak érezni.
3: Ettől lesz még 11 elcseszett.
1: Nem feltétlenül, nem. Szerintem mondom, hogy az egyszer mond, ez így működik, hogy te bevonzol egy rosszat, abban megtanulod, hogy ennél több vagyok, kialakítod az önszeretetet, és amikor te már elhiszed magadról, hogy több vagyok, és megszereted magad annyira, akkor jössz rá, hogy már többet érdemlek, és mersz kezdeni, kilépni, fölébredni, meghaladni magad. De ez egy tanulási folyamat, erre tök nagy szükség van. Nem, hogy a leghaszontalanabb 11 év, a legfontosabb 11 év. Igen. És miért választasz újra? Kiléptél a mintából, bevonzol-e mást?
3: Tök oké, csak hogy miért nem lehetett úgy, hogy szegény ezelőtt a 11 év alatt ezt megtanulja, és ebben már nem.
1: Hány házasság végződik azért rosszul? Hát, szóval,
2: oké, ez nagyon akkor fiatal is
1: nagyon fiatal vagy. Ráadásul 19 es ugye első pasi, tehát abba te beleszocializálódsz, természetesnek, magától értetődőnek veszed, hiszen nincs más mintád. Abba szocializálnak bele, tök természetes, hogy odaadod siófoknál a benzinpénz felét, hiszen ő volt az első kapcsolatod.
2: De mennyire örülhetett ez a fickó, hogy talált magának valakit, aki ezt meg tudja.
1: Hát hol? Igen. Ez persze, olyan, de hogy ebben a felébredés, a tanulás, meg a tapasztalás, és az új és más bevonzás, hogy már ez a minta nem kell. Meghaladtam, megtanultam, már nem akarok ebbe belelépni. Ez egy nagyon hasznos 11 év tud lenni.
2: Viszonyatos erőre és bátorságra van szükség, hogy az ember ezeket felismerje, kimondja, és utána tovább tudjon lépni.
1: Önismeret.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
14: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
6: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ügyeleti ellátás lesz ma az egészségügyi intézményekben. Egy balatongyöröki fagyi is győzött az év fagylaltja versenyen. Egy hidegfronttal érkezik ma a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők és a kanizsai Dorottya kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. A kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint az intézmény a hagyományos Semmelweis napi ünnepséget július 10-én, jövő héten pénteken tartja, ezért azon a napon is módosul a munkarend, vagyis ma is, jövő héten pénteken is csak ügyeleti betegellátás működik a kórházban, a patikák is zárva tartanak, idén rendhagyó módon a belvárosi patika tart ügyeletet Nagykanizsán. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadulc Jenő, a balatongyöröki Promadát kávézóból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett viadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja, amely fekete teás sárga barac szorbé, maragúja sárga barac göntett el. Ez a jeges édesség az első magyar fehér asztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehetőerdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került, a Bükki hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel is mogyoróval, olvasható a Hír Balaton oldalán. Az év fagylaltja versenyt idén Hajdúszoboszlón rendezték, ahol 72 fagyi közül választották ki a legjobbakat. Idén egy kávés karamellás fekete ribizlis kreáció lett a győztes. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre, de utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területet lefolytatni, ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Ma már megérkezik a frissítő eső. Bár Zalavár megyében estig még sok napsütés várható, de már gomoly felhők is lesznek az égen, és napközben heves záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok helyen pedig a szél is megélénkül. Ma még 30-33 fokig melegszik a levegő, este pedig 20-22 fok valószínű. Holnapra elhagyja térségünket a hideg front, vagyis mindenhol kisüt majd a nap, de egy picit hűvösebb lesz, 26-28 fokot mérhetünk majd, pénteken pedig egy újabb hideg front érkezik, ami esőket hozhat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Időjárásunk, ma mi lesz?
5: Fog, például télen hó.
4: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
4: Hat a magnézium, vagy igen, cink, vagy
5: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket a
4: dolgokat.
5: Csak
4: neki.
5: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
4: De jó!
5: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
4: Oda
5: de egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
7: benne. Nekem most is meg a kedvem ez a nőhöz.
5: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
7: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
4: Önazonos.
7: Ő
4: önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
7: Ilyen vadangyal, nem? Milágrosz típusú
5: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
7: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
5: Nem hallottam szerencsére.
7: Az úgy lett volna az igazi.
5: Mert az még megrázóbb lett volna.
7: Nem ő focizott előtte?
4: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Mert ugye több fajta van, tehát hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Meglepődnél, hogy milyen jó.
5: Nem, a második, tehát nem spriccelős.
7: De azután történt, hogy meglátott téged?
5: Nem látott meg, sétált.
7: Te függetlenül volt.
4: Felét köpött? Ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
5: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
4: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
5: Igen. Igen.
4: Jó arc.
5: Tényleg?
4: Jó arc.
7: Ez egy hátúa volt.
5: Én egy másodperc alatt kiábrándultam. Elfelejtettem. Igen.
7: És hogyha kicsit megemelt volna az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
5: Azzal visszajött volna.
7: A nullán vagytok akkor.
4: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
5: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
4: Belváros, ott volt a 9-ben valahol kinn a izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
5: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
4: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
7: Én minden köpködőtől undorodok.
5: Oké, megtörténik ez a dolog.
7: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
5: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
7: Egy intim masszázsra.
4: Igen.
5: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
4: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
5: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj.
7: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
4: Igen, tök más, az egész nő, tök más, igen. Ő egy férfi valójában.
7: Igen, tehát aznap volt, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
4: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
8: Pöröcsösz, Ferike.
4: Hello, kis mi kell, Ferike?
8: Gyere még.
4: Foszíts a családban, nőttem fel.
8: Stampendit húzzunk fel,
4: Ferike. Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta meg.
7: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
5: És ő is köpködött, akkor?
7: Miért köpködnek.
5: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
4: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
7: Nem, tudom, hogy tudják nyelni.
5: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
7: egy
5: másodperc múlva tört össze az a
4: igen,
5: kép.
4: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
7: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Na, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
5: De ő nagyon szimpatikus volt.
7: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
5: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
7: Igen, a köpés az benne van. Illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez...
4: Komolyan mondom.
5: Ez első randi volt?
4: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
5: De első randin.
7: Várj, történetet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
4: Te olyan finnyások lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal randi off.
5: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
4: Igen.
5: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
4: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
5: Persze.
4: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
7: Nem,
4: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
7: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
4: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
7: És, igen, és az ilyen...
4: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
7: No. Középsugaras.
4: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
7: azt írja,
4: az egy kicsit lélekromboló. Nem csutkája nem volt?
5: Nem volt idő megfigyelni.
4: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
5: Csaj volt, hát látom. Jó lábak, magas sarkú.
4: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából egy...
5: Egyébként igaz.
4: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
5: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
4: Igen. Mondjad, mi tudtunk.
7: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
5: Mi van, ne? De hagyjad már.
7: Bizony, bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
4: Nekem ma ezzel sincs bajom.
7: Szóval, hogy csak szeretném, hogy
5: megkezdeni.
7: Te várj, bármit felhúzhatsz.
4: Én igazából el tudom képzelni a lábomat egy harisnya reklámba. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
7: Sajnálom,
4: tehát,
7: tudom, hogy nem is
4: a köpés a... és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
7: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
4: Uri Lány lett látom. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
5: Nyíregyházi, még fogadjuk, hogy köpködte is.
7: Soha nem tudok köpni se. Sebbe fogni, se köpni nem tudok igazán jót.

0: nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát, hogy már, hogy a pasi köpködnek még egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye, nem megszokott.
1: Igen.
0: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
0: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk. Igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Uh-huh. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
2: Micsoda, micsoda még egyszer.
0: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
2: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
0: jó,
2: akkor,
0: hát azért az Mordor.
2: És akkor látod, hogy
1: mi hazott, már régen, hogy költözzel.
0: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
2: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan.
0: Ti csináltátok már valaha?
2: Hát de nem is kép
0: kell hozzá menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet
0: orra. És az, azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a úgy szél.
1: Van. Egyiket befogod, mutatom.
0: Aha. És iszonyatosan nyomsz egyet. És,
2: nem, ezt aha. Nem.
1: Na, na, ezt is megtanítom neked.
0: Ne. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, állj el oda.
1: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
2: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy de miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
1: tudásra? Nincs zsebkendőd. Például,
2: ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, azért kifújjam az orrom.
2: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
0: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaja nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaja nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaja nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szem,
2: ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előtte,
2: nem
1: vagy
2: nyál az, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, oh, jó.
0: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
2: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát ez nagyon férfias volna, mindegy.
0: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
0: Ez az orosz zsebkendő.
2: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
0: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja egy orosz zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
2: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
0: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
2: Nem, ilyen valami furcsa öblös, ilyen túcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit, de...
1: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
2: Hát igen.
1: Így néz ki.
0: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te mi? Nem csináltál még ilyet?
0: Én így, nem
1: egy
0: tudom.
1: Egy zuhany.
2: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
2: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után,
0: hogy
2: fújja bele, tudod, az orrát az izében.
0: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön. És jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
1: Ha értem, nagyon, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
2: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elő.
1: Nem, mert mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szer.

0: szervezetet.
1: Zuhany alatt pisi, tessék,
2: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
1: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
2: Azért, mert az takony, gusztustalan.
1: De lemosod.
2: De maga az, nem, az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az az ilyen, amikor a dohányod. Ja. Van a dohányos felhőrgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
1: Mondjuk, akkor, ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölt, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
2: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát, hogy konkrétan azon, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
1: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
2: Nem? Nagyon jókat írnak azt, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
1: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
2: A börtönévek visszajönnek.
1: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
0: És akkor...
1: Hát van egy,
2: de mennyire hátra?
1: Hát egy kicsit. Ugye nyelv,
2: fontos, hogy lesúrolom. A seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
1: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol érte? A pác az árdába érte.
2: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
1: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak hanem a nyelvedet
2: Anna
1: is
2: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
1: Le kell mosni a
0: bólogatásodat. A nyelvmosás.
1: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen.
2: Hát senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kemes címbe lesz reggeli rutin.
1: Nem jöhetünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
2: Az a beugró?
1: Az a beugró. Igen.
2: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
0: Na és milyen jó volt?
2: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
0: Hát csukott ajtónál aludjál, ne úgy.
2: Hú, felszállt a füst, akkor indulni kell.
1: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
2: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
0: De annál jobb.
1: Annál jobb, annál tisztább
0: hát
1: a nyelv.
0: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
2: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versnök előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
0: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
2: Nagyon durva.
1: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel, csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
2: Érdekes.
1: Ettől egész testes popsitörlést csináltok?
0: Nem áll, hogy azzal...
1: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
2: Képzeljétek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszelve a lába a combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
0: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
2: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
1: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
2: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
1: Tehát, igen, van egy érzet.
2: Igen, és hogy ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
0: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
2: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
0: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
1: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
0: Addig az alatt pont letusolsz.
1: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
2: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
0: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
2: De az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
1: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
2: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
0: Így van.
1: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként.
3: Na,

az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egységben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler, Padnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
8: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
9: Új nyitvatartás a kiskanizsai Jédécukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggelik. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Best of-ja után itt vagyok a stúdióban, élőben tolom a nyár legjobb zenéit. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Van, aki dolgozik velem, van, aki nyaral. Aki nyaral, az vigyázzon, mert ma-holnap elászhat az ember, nem is kicsit. Na de ebben a dalban...

0: tisztel a július, együtt dolgozunk ezekkel a zenékkel, van, aki nyaral, és mondjuk, aki most nyaral, az kap egy kis hidegfrontot, amivel egyébként az átlagos nyári idő jön el a hét következő napjaira. De a szakik azt mondják, hogy nem tart majd sokáig ez a felfrissülés, július közepére szinte biztos, hogy visszatér a kánikula.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. BB Rexával folytatom, aki maga cáfolt meg minden előítéletet. A kiadók ugye azt mondták, hogy a popi

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este talán nagy meglepetések most nem születtek a foci VB meccsein. Magyar idő szerint este 7 órakor kezdődött az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, ahol az európai top csapat a norvégok nyerte 2-1-re. Európai rangadó zajlott 23 órai kezdettel, Franciaország találkozott Svédországgal, a gólzáport a franciák intézték, 3-0 lett a végeredmény az ő győzelmükkel, amivel újabb üzenetet küldött a riválisoknak, és a nyolcad döntőben a VB cím egyik legfőbb várományosaként folytathatja a menetelést. Mexikó-Ecuador 2-0, hajnali 3 órakor kezdődött a mérkőzés, ami már az első félidőben eldőlt, mindkét gól akkor született. A második félidőben Ecuador rákapcsolt, ugyan záporoztak a sárga lapok, volt piros lap is, az eredményen változtatni viszont nem tudtak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1

0: Ági, Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Tengerből a tányérra. A metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-áig. Vágy ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Van, aki dolgozik, valaki nyaral ezekkel a zenékkel. Idén is mi adjuk a legjobb hangulatot a nyaralás mellé, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026-ban Bulgária lett a legjobb árértékarányú választás nyaralásra. A szakik legalábbis ezt mondják, ez az egyik legolcsóbb tengerparti úti cél Európában. Albánia egyre népszerűbb, a közösségi médiának hála viszont már nem számít titkos úti célnak, de még mindig a legolcsóbb külföldi nyaralások közé tartozik. Horvátország már nem a legolcsóbb, de továbbra is az egyik legnépszerűbb nyári célpont a magyarok körében, de egyre többen választják Montenegrót, mert hasonló adriai hangulatot kínál, mint Horvátország, gyakrabban viszont kedvezőbb árak mellett. Olaszország, Bibione, Lignano vagy Rimini környéken nem feltétlenül olcsó, de kényelmes, aki itt nyaral, az a kényelmet és a hangulatot fizeti meg, mondják az utazási szakemberek. Na, drága Rádió 1-esek, ki hol fogja majd hallgatni az igazi mai slágereket a nyaralása közben? Nagyon kíváncsi vagyok. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: Itt a Rádió Edge, csak igazi mai slágermegy. Hello, hello!
1: Jó napot kívánok! Lehet zenét kérni?
0: Természetesen este 7-től majd.
1: Este 7 óra?
0: Igen.
1: Jaj, lekéstünk róla, vagy még nem lesz?
0: Hát figyelj, barátom, mit látsz? Hány óra van most?
1: Dél, 3:12.
0: Igen, akörül vagyunk most. Hát eldöntheted akkor, hogy vagy lekésted a tegnapit, vagy nagyon a mai előtt vagy.
1: Aztán, hogy most volt ilyen kora reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Új nyitvatartás a kiskanizsai Jédécukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggelik. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1 Csaki Gazi, mai sláger megy, ez itt a jó szerda, és ez itt a jó déli mix, és július első déli mixe, hiszen július első napját tapossuk, dübörög a foci VB, dübörög a nyár, és hát azt hinnénk a most következő dalról, hogy teljesen új, mert hogy 2025-ben lett virális a TikTokon és az Instagramon, de nem. Az eredeti verzió még 2007-ben jelent meg egy bizonyos Dr. Jose-tól és Jeremy Carr vokájával, aztán 2010-ben Kato készítette el a Turn the Lights Off saját verzióját, ami óriásit ment akkoriban is. Debütáló Discolize című albumának egyik legismertebb dala lett, és 15 évvel később újra óriásit robbant, mégpedig John Hamm mémjének köszönhetően. A DJ szerint annyira elszabadult a dal, hogy amikor megnyitotta a TikTokot vagy az Instagramot, szinte minden második videóban a saját zenéje szólt. Mi nem videózunk, hanem hallgatunk. Ez pedig Kato, John és a Turn the Lights Off.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heartlight.

Control E.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Kamrát szinte már hazajár Magyarországra. Legalább egyszer jön évente, de van úgy, hogy kétszer. Idén is volt már, és várjuk vissza szeretettel. Egy igazi nyári dallal érkezik, ez a Be Mine, amely már milliók fülében cseng, és nem véletlenül. Ez a dal nem csak fülbe már szó, hanem érzelmileg is eltalál, egyszerre hoz lendületet, vágyat és egy kis nyári melankóliát. A német énekes, ugye tudjuk, az I Believe és a Feel Alive című slágerekkel robbant be, és most ismét megmutatta, hogy érti a popzene lélektanát. A Be Mine egy modern szerelmi vallomás, amelyben a vágy és a bizonytalanság kéz a kézben járnak, minden korosztályt megszólít, a fiatalokat és a nosztalgiázókat is. Kamrád, Be Mine!

Rádió egy csak igazi mai slágermegye, és a jó Purple Disco Machine, aki szinte minden évben ide jár Magyarországra, hát tulajdonképpen ez lesz most már a második otthona, hát tavaly volt, reméljük jön idén is, új életet lehet a Hurts együttes ikonikus dalába, mégpedig a Wonderful Life-ba. A Hurts elegáns hangzásvilágáról és színházi érzelmességéről ismert egyébként, több mint 1,5 millió eladott album és 3 millió kislemez áll mögöttük, arany és platina lemezekkel, valamint díjakkal, mint a Bambi és az Echo. Purple Disco Machine pedig egyáltalán nem kell bemutatni, ő az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb alakja lett. A Wonderful Life újragondolása nosztalgikus és modern egyszerre idézi fel a Hurts mély érzelmeit, és viszel bennünket a nyári táncparkettek vibráló világába. Ők itt a Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 25.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy és Bibi Rexa és az elektronikus zene legendái a Faithless közös dala érkezik, amely a előbbi, azaz Bibi Rexa Dirty Blonde című albumának volt a felvezető szinglője. Ez a korunk június 12-én egyébként már megérkezett, és egyáltalán nem véletlenül ismerős ez a track, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de egy modern fesztivál ready köntösben Rexa szerint a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni benne, és hogyan hoz vissza a mélyebb pontokról. Az a tipikus pillanat, amikor megszólal a basszus, és újra érzed, hogy élsz. Legalábbis ő így fogalmazott. A dal formálásában rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió. Szóval klasszikus alap, mai hangzás, egy új generáció, Insomnia pillanata, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 95.6 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt ugye tudjuk, hogy Ed Sheeran legújabb albuma tavaly jött ki, amelynek címe Play, és egyik legmeghatározóbb felvétele a Camera, egy bensőséges szerelmi vallomás, amelynek klipje eredetileg valódi amatőr felvételekből állt volna össze, Ed Sheeran és felesége Cherry kapcsolatának meghatározó mozzanatairól. Végül azonban úgy döntöttek, nagyon helyesen egyébként, hogy ezeket megtartják maguknak. A lemez a Mathematics ciklus zárása, és egy vadonatúj zenei korszak kezdete Sheeran karrierjében. Az anyagot a világ számos pontján rögzítette, Indiától Európáig, perzsa, indiai és ír népzenei hatásokat vegyítve személyes és modern pop hangzással. No pláne, ezt a dalt a nagyszerű ausztrál DJ Cyril is feldolgozta, akivel találkozhattunk nem is olyan régen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pünkösd vasárnap, és óriásit bulisztunk vele. Ő Ed Sheeran, Cyril és a Camera.

Igazi nyári klubkedvenc, Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bumble című felvételt, amelyben a Funky House és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bumble pedig tökéletesen hozza azt a naplevent és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bumble!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Azt mondja, hogy itt a nyár, itt van július első napja, és itt a foci VB, na meg azért közben megyünk ide-oda. Szóval közlekedési információk vannak, és lesznek is, amelyeket a Kanizsa Taxitól kapunk. Varga László itt van velünk a vonalban. Szia, mi újság, Nagy Kanizsám?
2: Szia, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat a Sugárúton. A Rákóczi út és a Vörösmarty közti útszakasz teljes útzár van útépítés miatt. Útépítéssel kell találkozni a Kinizsi utcába. A Magyar úton a körforgalomnál, a Huszti téri körforgalomnál, valamint a Kórházati körforgalomnál időszakénként torlódnak a gépjárművek. A városban a fényjelzőkészülék működnek, balesetről nincs információ. Mindenkinek szép napot, jó utat kívánok a Nizsa Taxin.
1: Köszönjük szépen a közlekedési infókat a Kanizsa Taxinak, Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk még pedig Teddy Swims-el, ez a The Door.

Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díjátadó szezonban is tarolta, 2026-os Grammy Gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét hazavihette a legjobb popalbum díját, közben zenét készített az Ördög Predátusán 2 című filmhez, és egy cameo szerepben fel is tűnt, ahogy csak ő tud. Most pedig jöjjön az a dal, amelyért már Grammy díjat is kapott, de még mielőtt itt bárki bármiért Grammy díjat kapna, annyit mondok, találkozzunk holnap is, ugyanitt, ugyanakkor. Én Csüzinszki Éva vagyok, ő pedig Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: 江湖里一声雷。
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország!

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és hidegfront ide, hidegfront oda. Nálunk fesztivál feeling van továbbra is. Akár dolgozunk, akár nyaralunk együtt, itt mindenkinek jó kedve lesz. Öttől ráadásul ma is live mix, Summer Edition. Antonio keveri az igazi mai slágereket 2 órán keresztül Juhász Gergő mellett, itt a stúdióban.

0: A Rádió Egyen csak igazán ma is sláger megy, a nyár legjobb zenéi itt szólnak, és hát az érkező hidegfront miatt szünetet tart a kánikula, utána normális 30 fok körüli hőmérsékletek lesznek a hét második felében.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Kiss me.

0: hogy foci VB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A foci VB ma esti meccsei is izgalmasak lesznek. Magyar idő szerint 18 órakor kezdődik az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. Az angol válogatott csoport elsőként érkezik, veretlenül zárták ugye az elcsoportot, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság története egyik legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a K csoport harmadik helyéről a legjobb harmadikok egyikeként jutott tovább. 1974 után először jutottak ismét kieséses szakaszba, hazájukban óriási ünneplést váltott ki. Belgium-Szenegál 22 órakor kezdődik a találkozó. Belgium a G csoport első helyén jutott tovább, Szenegál az I csoport második helyéről kvalifikálta magát ide a kieséses szakaszba. A nemzetközi elemzők szerint ez lehet a nap legszorosabb mérkőzése, akár egyetlen villanás is eldöntheti a meccset. Hajnali 2-kor kezdődik az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina mérkőzés. Mindkét csapat a csoportja második helyéről jutott tovább. A mérkőzés egyik legérdekesebb emberi története pedig Esmir Bajraktarevics nevéhez kötődik. Wisconsinban született Esmir, támadó korában az amerikai válogatottban is szerepelt, végül azonban Bosznia-Hercegovinát választotta, most pedig szülőhazája ellen kell játszania a világbajnoki kieséses mérkőzésen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
0: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Jön az aktuális kedvenc Taylor Swift-től. Hát csak ránéztem, hogy felesége már. Nem. De az amerikai bulvár arra készül, hogy vagy holnap után, vagy

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervegy az információk után is, de az senki ne felejtse, 5 órától ma is jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órás lesz ma is, és Juhász Gergő mellett Antonio zenél majd nekünk, addig pedig én felelek a zenékért, és mindjárt a következő órát ezer dallal indítom. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Time.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii örök

0: annak, akik reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött. Mert akkor

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Tolom tovább a jó hangulatot, nincs megállás, megszakítás. Kashmirrel folytatom most. Ő gondolt egy nagyot, és azzal tűrik ki a tömegből, hogy beleteszi az indiai gyökereit a zenéibe. Ez a Wild Ride is ilyen. Van ebben a dalban egy ilyen utazós, egzotikus vibe. Jaj, de jól fog esni ez most!

0: legyen csak igazi ma is láger megy. Jó munkát azoknak, akik most nem pihennek, nyaralnak. Például Katinak is, aki Viberen írta, hogy az ő nyaralása majd augusztusban lesz. Viszont Majorkán, úgyhogy nagyon várja. És oda mennek Mátéék is, ő is Viberen írt. Szia, ott is két nap múlva indulunk Majorkára. Ott is csak a rádió egy fog szólni, miközben szürcsölöm a koktélomat. Rita írta, szia, ott is két kamasz fiammal eszemágában nem volt délnek indulni nyáron. Augusztusban Lettország, Észtország, négyei Tallinn, négyei Riga, Várak, Óváros, Hajózási Múzeum és két nap strandolás. Puszi, Rita. Vannak itt tervek. Na, kinek hogyan telik a nyara? Jöhetnek az üzenetek SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collar, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Ráckevér. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este talán nagy meglepetések most nem születtek a foci VB meccsein. Magyar idő szerint este 7 órakor kezdődött az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, ahol az európai top csapat a norvégok nyerte 2-1-re. Európai rangadó zajlott 23 órai kezdettel, Franciaország találkozott Svédországgal, a gólzáport a franciák intézték, 3-0 lett a végeredmény az ő győzelmükkel, amivel újabb üzenetet küldött a riválisoknak, és a nyolcaddöntőben a VB cím egyik legfőbb várományosaként folytathatja a menetelést. Mexikó-Ecuador 2-0, hajnali 3 órakor kezdődött a mérkőzés, ami már az első félidőben eldőlt, mindkét gól akkor született. A második félidőben Ecuador rákapcsolt ugyan, záporoztak a sárga lapok, volt piros lap is, az eredményen változtatni viszont nem tudtak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: napon egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési információkat kaptam. Viktor írta, hogy az M0-áson történés van. Rendőrök irányítanak és terelik ki az autósokat az M51-es csomópontnál, az M1-es felé haladva, 5 kilométeres a sor. Bambusz azt üzente, hogy az M1-esen Óbaroknál a főváros felé az átterelt belső sávban 2-3 kilométeres a dugó. És Tamás is szólt, hogy balesetezett egy kis busz és egy autó az M3-ason Gödöllőnél, a 26-os kilométernél kifelé haladva. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, autós barátaimnak pedig ezt a Lady Gaga-dalt választottam, jó utat!

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most a New Religion. A Faithless-től és BB Rexától, aki már egészen fiatalon megnyerte egyébként a National Academy of Recording Arts and Science által szervezett dalszerző versenyt, és ezek után rengeteg sztár kérte fel a dalaihoz. Én imádom, hogy időközben a hangját is megismerhette a világ. BB Rex, a New Religion.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A foci VB ma esti meccsei is izgalmasak lesznek. Magyar idő szerint 18 órakor kezdődik az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. Az angol válogatott csoport elsőként érkezik, veretlenül zárták ugye az elcsoportot, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság története egyik legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a K csoport harmadik helyéről a legjobb harmadikok egyikeként jutott tovább. 1974 után először jutottak ismét kieséses szakaszba, hazájukban óriási ünneplést váltott ki. Belgium-Szenegál 22 órakor kezdődik a találkozó. Belgium a G csoport első helyén jutott tovább, Szenegál az I csoport második helyéről kvalifikálta magát ide a kieséses szakaszba. A nemzetközi elemzők szerint ez lehet a nap legszorosabb mérkőzése, akár egyetlen villanás is eldöntheti a meccset. Hajnali 2-kor kezdődik az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina mérkőzés. Mindkét csapat a csoportja második helyéről jutott tovább. A mérkőzés egyik legérdekesebb emberi története pedig Esmir Bajraktarevic nevéhez kötődik. Wisconsinban született Esmir, támadó korában az amerikai válogatottban is szerepelt, végül azonban Bosznia-Hercegovinát választotta, most pedig szülőhazája ellen kell játszania a világbajnoki kieséses mérkőzésen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Abonynál Budapest felé kamionáldogál a külső sávban, írta Kinga. Nemrég pedig megtudtuk ugye, hogy az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópontnál 5-6 kilométeres a torlódás, az M1-esen pedig Óbaroknál a főváros felé az átterelt belső sávban van 2-3 kilométeres dugó. Jöhetnek még a hírek az utakról, SMS telefon Viber 20-as 311-111. Mi, hoa, dis-moi qui est le plus beau. Qui t'a devenu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek! Szia Geri, remélem feldobjuk mindenkinek a délutánját. Nem is nagyon akarok dumálni.
0: Helyes.
1: A zené a főszerep, az energiáé, na és persze a frissítő igazi mai slágereké. Indulunk is, ez nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: you. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk Magyarország legjobb DJ-ivel. Ma például Antonioval. Közben pedig közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten a Tétényi úton, a Bartók Béla útnál összeütközött két autó, a Könyves Kálmán körúton is, az Üllői úti csomópontnál, a Budapest Tiszakécske összekötő úton pedig egy személyautó és egy tehergépjármű karambolozott, a 103-as kilométernél megállították a forgalmat, óriási dugó van, mindenkinek jó utat! A legjobb bulik minden délután a Rádió 1-en vannak Gerijékkel, a Hördíz My Radio Show DJ-vel, üzeni nekünk Pro a TikTokon, köszönjük szépen!
1: Köszönjük, hogy itt vagytok, és minket néztek, minket hallgatok, nem csak a TikTokon, a YouTube-on is élőben vagyunk, na és persze FM-en is, ha élőben vagyunk, akkor mi kell, hogy bekapcsoljuk a kamerát, igaz?
0: Így igaz.
1: Én mindjárt rá is kapcsolok a kamerára.
0: Oj, micsoda átkötés, várjál már, hát most kapcsolok! Haszta mindenit! Antikám, csillagos ötös!
1: Köszönöm szépen, úgyhogy érkezik Ed Sheeran és a kamera itt a délutáni Live Mixben, a Summer Edition, Live Mixben a Rádió 1-en. Gyerekek, hallgassatok minket, bulizzatok együtt délután is itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
3: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, rengeteg az üzenet. Hello Anti, hello Geri, üt a zene, mint a zivatar, üzeni Péter. De szép.
1: Egy kis zivatar jól este, az biztos, de köszönjük.
0: Tiszteletem uraim, munka közben egyszer csak a zenében lévő hatalmas, lüktető energiára lettem figyelmes, pont mint egy vidámparti csúcspontján. Köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester.
1: Hát nagyon szívesen.
0: Még mindig a mixelő technikás szakmunkás a legjobb. Ezerből ki lehet szúrni, ha Antonio zenél, ez pedig Elina írja, és milyen igaza van.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és minket hallgattok, és nagyon köszönöm ezt a sok pozitív energiát, amit vissza is csapunk nektek most. Érkezik Dua Lipa és a Physical. Ez itt a Rádió 1, rádióznunk együtt.

0: Rengeteg az üzenet, sziasztok, ezekre a mixekre még a házak is gyorsabban épülnek. Minden házépítő táncolva nyomja a melót, brutálisak vagytok, üdv, Csabi a modulházépítő.
1: Jaj, Csabi, örülök, hogy itt vagy és minket hallgatsz.
0: Jó munkát, sziasztok, a Superstar DJ megérkezett, és persze a legjófejebb rádiós műsorvezetőm is, a legjobbak vagytok, Pacsi, Erika, nagyon köszönjük, Erika. A rossz időben ti vagytok a napfény, üzeni a TikTokon Rami. Rami, írd már meg, hogy hol van rossz idő, oda szeretnék költözni.
1: Lehet, hogy nem itt horror hallgat minket. Egy biztos, vigyázzatok, ígyatok sok folyadékot, mert azért meleg van, még ha be is borul néha.
0: Hydration break, most mi is ezt fogjuk tartani, aztán jövünk vissza még egy órán át. Itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Jövök.
0: Senki sehová.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten Rácz

0: Sportfest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton. A Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezmény számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
13: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
15: Rendelek.
14: És a mosókapszula is.
15: Rendelek.
14: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
15: Sejtettem, azt is rendelek.
14: És mikor lesz itt?
15: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
14: Akkor én meg figyelem a készletet.
15: Persze, ahogy eddig is.
16: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go

0: Elmúlt este 6, mi még mindig mixelünk. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egészen este 7-ig tart a Rádió 1 Live Mix egész nyáron. Hello Anti még egyszer.
1: Sziasztok Rádió 1-esek, újra szia Geri. Nem viccelünk, nem cicózunk. Érkezik Ed Sheeran és az Azizam itt a Rádió 1-en. Aztán pedig hoztam nektek egy átrönétet is. Úgyhogy kapaszkodjatok, hallgassatok, rádiózzunk együtt. Ez a Rádió 1 Juhász Gerivel és velem Antonioval.
2: Rádió 1 Live Mix.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkívánatra egész nyáron két órán át mixelünk. Egyetlen balesetről kaptunk hírt. Ez Budapesten történt nemrég a 9. kerületben, az Illatos úton, a Gyáli úti csomópontnál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet kelletek, mint kánikula után a frissítő zápor üzeni Nono a cukrászfiú Pécsről. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
0: Sziasztok, kedvenceim, csak kérdezem, Geri lakásavatója meg volt már? Amúgy tök jó, hogy két órás a műsor, puszi Andi. Andi, az a baj, hogy ismersz minket, egyébként én Antonio mellett Armin van Buuren szerettem volna meghívni a lakásavatomra, csak akkor pont Kanadában turnézott. Azon az időponton, amit kinéztem. Viszont most már lehetne egy tejfakasztó is.
1: Igen, igen, pont szerettem volna mondani, hogy nem, hogy lakásavató, tejfakasztó sem volt, hogy megérkezett az új gyerek, úgyhogy Gergőnek van mit bepótolnia. Remélem, hogy a következő lakásvásárlás már tényleg ünneplünk, de esküszöm, beállítok váratlanul. Nem úgy, mint most az igazi mai slágerek. Wonderful Life, csodálatos élet. Csak is itt a Rádió 1-en.
0: Gyertek, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött, Antonio.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Antonio, és ha tetszik a műsor, ha bírjátok a Rádió 1 DJ-ket, ne felejtjétek, holnap indul a Dunapart Fest Ráckevén, lesz Rádió 1 Stage, minden nap ott lesznek a Rádió 1 DJ-k. Nagyon várjuk! Ez egy nagyon jó fesztivál.
1: Én főleg a szombatot várom, szombaton bulizhatok velem, úgyhogy szombaton várok mindenkit majd a Dunafesten. Most egy nagy levegőt veszünk, egy kicsit hátrébb húzódunk, de jövünk vissza. Ne feledjétek, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et.
0: Hydration Break, alig 3 perces, aztán pedig folytatjuk élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban. A Kanizsa Centrumban rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd, vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek kanizsacentrum.hu.
4: Új nyitvatartás a kiskanizsai Jédécukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente Szakács Vénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
5: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Kozmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Biztos. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, élőben megyünk a YouTube-on, és a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két teljes órán át mixelünk Magyarország legjobb DJ-ével, most Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. A TikTokról egy üzenet, sziasztok, az ország nyugati részén már teljesen leszakadt az ég, úgy megáztunk, mint az állat, főleg, hogy rollerrel voltunk, üzeni nekünk Pali. Hú, Pali, kitartás, ezt meg is támogatjuk, köszi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, Anti, mixeljünk is tovább.
2: Nagyon óvatosan a rollerrel, nem csak az időjárás miatt, hanem a roller különmondottan szerintem baleset fejez. Egyébként én majdnem motorra jöttem, de jó, hogy az utolsó pillanatban meggondoltam magam. Közlekedési infót írjatok, mi pedig töljük nektek az energiát és az igazi mai slágereket. Hoztam nektek egy Roger Sanchez-t, imádom ezt a dalt, úgyhogy szerintem ti szeretni fogjátok. Ez itt a Rádió 1.

0: Jennifer Lopez és David Guetta végre együtt egy nem akármilyen közös dalban. Save Me Tonight, Antonio, ezt hagytam a legvégére itt a Rádió 1-en. Ez volt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma július első napján. Hol lehet találkozni meg bulizni veled a hétvégén, te mixelő szakmunkás, akinek szép a neve?
1: Képzeljétek, a pénteken Erdélyben játszom egy privát születésnapon, úgyhogy innen is szeretném megköszönteni Hunit és Attilát előre. Szombaton pedig két helyszínen játszom. Kint leszek a római parton, aztán pedig hát persze a Dunafesten játszom én is a Rádió 1 színpadon, úgyhogy remélem, hogy találkozunk, együtt bulizunk valahol.
0: Mert hogy holnap indul a Dunapart Fest Ráckevén, ott lesz minden nap a Rádió 1 stage-en, úgyhogy reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és tudunk majd együtt bulizni, tehát még egyszer Dunapart Fest Ráckevén holnaptól. Anti, mi pedig akkor a Birdies Man Radio Show-ban folytatjuk szombaton este 11-től.
1: Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, rádiózatok, közlekedjetek óvatosan, és küldjétek közlekedési infót a Gerinek.
0: Így van, Tóta Bigi, Lákszen, Sugar Daddy, ezzel kezdünk rögtön. Hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopron Fest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Sopron Fest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
12: Új nyitvatartás a kiskanizsai Jédécukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggelik. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a Vine Mom kategóriába.
14: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
13: Funkcionális alkosták. Én Vine Mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is Vine Mom vagyok.
15: Akkor Vine Lady vagy.
13: Unikum Mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és szóljatok, hogy mivel hűtselek le benneteket ebben a nagy melegben. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. Laci ma az első telefonáló, parancsolj!
1: A Pétlet szeretném, a BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: És ti gyakran szoktatok hívni engem ilyenkor esténként. Meddig tart ma a munka?
1: Éjfélig.
0: Na hát akkor pontosan együtt fogunk végezni, addig pedig adjuk nektek az erőt, tartjuk bennetek a lelket olyan fantasztikus zenékkel, mint ez. Jön tehát a Faithless, BB Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönjük!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Márk vagyok. A Reinnek a dalát kérném.
0: De jót választottál, ez egy nagyon különleges dal, zeneileg teljesen kilóg a sorból, és többek között pont emiatt szeretjük. Kinek menjen?
1: A szüleimnek.
0: Akkor tehát jön Ray, aki még mindig a férjét keresi itt a Rádió 1-en. Where is my husband?

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kincső, neked mit adhatok?
1: A Taylor Swift-től a Fate of Ophelia-t.
0: És kinek menjen?
1: Az 5B-nek, akik a Balatonon vannak.
0: Jó az idő?
1: Hát, éppen szeles.
0: De azért jót strandoltok, jót pihentek?
1: Igen.
0: Mit üzensz a többieknek?
1: Az, hogy jó nyarat.
0: És akkor július első estén mindjárt jön nektek Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. És persze a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Jadikó vagyok, Mártinger is fölkérnék egy dalt, és a páromnak szeretném fölmenni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy örülök, hogy az életem része.
0: Mióta vagytok együtt?
1: Hát lassan 3 éve.
0: Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és ez akkor ma a tiétek itt a Rádió 1-en, Mártinger X, Butterfly.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Metzger Vikitől kérjük az Édent, mert ott voltunk Balázsékkal a hajózásotokon múlt héten is, szuper volt. Alig várjuk Jaminát és Pure Beat-et ma este 9-től. Puszi, írja Ildikó Balatonföldvárról. Nagyon szépen köszönjük, és így van, ma a 9 óra után Jamina és Pure Beat a World is Mine Radio Show-ban. Tamás a vonalban, ő szintén az Édent kéri Metzger Vikiéktől. Kinek menjen?
1: A kedves kollégáimnak és csapatomnak, bútorgyári raktárosok vagyunk, és árukiadók, és minden kedves partnerünk elégedett.
0: Az igen? Hát akkor legyetek nagyon büszkék magatokra. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ezt most nektek játszom itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Viszont kívánom nektek is, köszönöm, sziasztok!

0: Rádió 1-et halljátok, utána diszkósít 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show igazi nagy ágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel, meg egy csomó olyan új zenével, ami nem szól sehol máshol. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Szép nyár estét, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új nyitvatartás a kiskanizsai JD Cukiban. Csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggelik. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cuki, Jakab Kuti utca 5. Persze, fagyik, sütik, ugyanúgy a kínálatban.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Ugye ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
5: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
4: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagy.
6: Akkor
4: is unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, my dame, herre, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, innentől kezdve a Rádió 1-en csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárány Attila és DJ Junior nélkül, de velem, Hambai PG-vel, és hoztam egy világpremiért. Ugyebár annak idején már több mint másfél hónappal ezelőtt, ugyebár Imál Angel első dalát eredetiben, hosszú verzióban én mutattam meg a világnak, ezen a rádión szólt először, most jön a következő. De most a Size Speed lemezével kívánunk kellemes rádiózást ma estére.

és azóta már egy világsláger, kérem szépen, és örökbe fogadta Hugel és Ultranaci. De az eredeti szó most, kérem szépen, Email Angel. Több mint 25 millió meghallgatás, kérem szépen, a Shazam listán a világon a második.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít rádiósul, most jöhetnek a Shazamok, a Shazamon a vélemények 1 és 10 között. Hogy tetszik a vanalcúj? I'm in

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Will Cox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, tele lesz extrákkal ma is ez a következő három óra. Vadi új zenék, sehol máshol nem hallható remixek, sztárhírek, jó sok mindennel készültünk nektek. Hello, Jami!

0: és a World Is Mine Radio Show Jamina a lemezjátszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekel, hála a Bibi Rexának.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rex pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a rádióban.
2: At the turntables now, Yamina. Yamina. World Is Mine Radio Show.

Max Tyler és az Old School Favor a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Ne feledjétek, holnap indul a Dunapart Fest Ráckevén. Várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Reméljük, jó sokatokkal találkozunk. Jamina a lemezjátszói mögött. Tonsendai érkezik Fisherrel, ez egy jó kollab.

erről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól kép.

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt.

0: Pretender, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Yamina a lemezjátszói mögött, Gordo Loco Loco, Martin Garrix és Ed Sheeran Collab, egy különleges Medusa remix, ezek mind-mind jönnek hamarosan.
1: Maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4 szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, ígérem, tökéletes lesz nálunk a zenei kínálat továbbra is. Óriási dance slágerek és extravagáns remixek is jönnek. Hello, Jami!
1: Szia, Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry for You-val fogunk kezdeni, tehát Jamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban itt a

0: szerda este 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Ők is ott lesznek, mint az összes rádió egy DJ a Dunapart Festen, ami holnap kezdődik Ráckevén. Várunk titeket tehát holnaptól minden este a Rádió 1 stage-en. Ma végre jött egy kis hideg front, nálunk viszont érkezik egy tüzes dal.
1: Így van, kicsit furróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Field of Fire, nem maradt ki a mai szedből, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-ben.
2: A lemezjátszóknál Jamina

0: több mint 10 éve kezdtek el rajta dolgozni, aztán elsodorta őket az élet egymástól, és most végre kiadták hivatalosan.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább, a két nagyágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió Egyem.

0: Brad Easy és az Uptown szerda este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és természetesen nem állunk le, pörgünk tovább, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Pure Beat.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: Egy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: ezred másodperce pontosan este 11 van. Hello mindenkinek, Pure Beat a házban. A következő egy órában szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Pontosan akkor váltott át 11, amikor beköszöntünk.
0: Szeretek pontos lenni. Így van. Élőben megyünk a Rádió egy YouTube csatornáján, a TikTokon is elindítunk mindjárt egy live-ot. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ki hol van, ki mit csinál, ki randizik, ki nyaral, hol vagytok, hogy van a kiskutyátok, hogy vannak a gyerkőcök, anyukátokat hívtátok el, mi a helyzet a nagymamával, minden érdekel minket, jó?
1: Neked jól van a kiskutyád?
0: Nagyon hál' Istennek, hogy most nézd, most már otthon fekszik a bejárati ajtó előtt, és ott vár otthon az én kis süsüm. Édesem, süsüköm, sietek. Lacikám, induljunk el!
1: Német vonal indulunk, érkezik Robin Schulz és az AM to PM című track, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show.
2: Minden este 9-től a Rádió Egyen. Magyarország legjobb DJ-ével.
1: World Is Mine Radio Show.

0: együtt egy közös dalban. Ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Aki megmenti ma az estéteket, nem más, mint Pure Beat, ő áll most itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hát természetesen őt is láthatjátok, hallhatjátok majd a Dunapart Festen, Rácz Kevin, és ez a fesztivál ugye holnap indul?
1: Így van, én ugye pénteken leszek ott veletek a Rádió 1 stage-en. Tavaly volt ugye az első, jól emlékszem, ugye? Uh-huh. Akkor voltunk. Én nagyon-nagyon élveztem, akkor is én zártam a stage-et, hatalmas buli volt, amit kiemelnék, hogy remélem, hogy most is így lesz, nagyon komoly volt a hangtechnika, de tényleg iszonyat jó volt. Szóval minden adott lesz arra, hogy bulizunk egy nagyon
0: így van. Ez egy nagyon jó fesztivál, egy nagyon szerethető fesztivál a budapesti hallgatóink kedvéért, mondom el, hogy egy hét megállónyira van gyakorlatilag a fővárostól. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A Dunapart Fesztel kapcsolatban pedig bővebb információk a www.radio1.hu. Na, lendüljünk tovább.
1: Egy igazi nyári klubhimusszal megyünk tovább, érkezik az élvonalból a francia Hugel és a világsztár David Guetta, egyesítették erőiket a Shine című felvételben. A dal tökéletesen ötvözi szerintem a modern house hangzást, és egy kis funkit is belevittek a dalba, szerintem zseniális, a vokális zseniális, és ez egy igazi nyári életérzés, amit hoz ez a track. És ugye nem véletlenül mondtam múltkor, hogy ugye Hugel fölnőtt, azt kell, hogy mondjam, tehát kinőtte magát, a top DJ közé lehet már sorolni, nem véletlenül készítette David Guetta is vele a következő tracket. Szóval jön egy igazi nyári érzés, ez nem más, mint a Shine, ezzel megyünk tovább. Shine, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show van.
2: World Is Mine Radio Show.

0: Van. 2026-ban a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, élőben mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, szerdánként 11 és éjfél között mindig ünnálunk az állandó rezidens, üdv a most érkezőknek, jó pihenést azoknak, akik nyaralás közben hallgatnak minket, szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Szombaton Pure Boat?
1: Így van, hát az ugye teljes létszámstopp van, szóval én már a negyedik Pure Boat lesz, szóval ismételten kihajózunk a balatoni naplementébe.
0: Hányan vannak ilyenkor a hajón?
1: Ez egy 500 fős rendezvény.
0: Honnan indultok?
1: Siófokon a kikötőből.
0: De jó, Lacikám! Gratulálok! Nagyon-nagyon sok ilyen jó bulit kívánok még neked. Lendülünk közben, tovább nézzük, hogy mi a most.
1: Hát egy olyan dallal megyünk tovább, olyan stílusban, amit egyébként ritkán szoktam játszani, ilyen fesztiválosabb dalokat, de most találtam egy olyan verziót, egy olyan átdolgozást, amit el kellett hoznom. Egy igazi, igen, jó halljátok, rave klasszikus érkezik, amely generációkat mozgatott meg, 1993-ban jelent meg, és azóta a korai hardcore és old school rave korszak egyik legismertebb himnuszaként tartják számon. A belga DJ Bounty Hunter neve örökre összefolyt ezzel a legendás dal, amikor a címe Whoops, és egyébként én nem ismertem ezt a dalt régről, viszont a tavalyi Tomorrowlanden, ugye Dimitri Vegasnak köszönhetően elég nagy hype-ot kapott a dal, és elég sok remix is készült belőle, és én találtam belőle most egy olyat, ami ide azért a rádióba kompatibilis, egy Bass House verziót, Brandon készítette, nem a magyar Brandon, hanem egy német DJ producer.
0: Ezt
1: tegyük hozzá, tudjuk, hogy most nagyon megy a srác, de nem ő csinálta, hanem egy másik Brandon, tehát egy német DJ producer készített ezt az átiratot, tehát jön a Whoops, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Erősek nálunk a szerda esték, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött. Ez a No One című dalod volt, ugye ez egy felújított változat, 2026-os idei verzió, és ebből lesz még egy másik változat is ezen kívül.
1: Így van, ez a nyári edit, ez a Summer, és készült belőle egy kicsit, hát hogy is mondjam, az egy kicsit erősebb verzió is, aha, meg egy kicsit szerkezetileg is, meg zenileg is egy kicsit, nem is tudom, mi a megfelelő szó rá, komolyabb, inkább úgy mondanám.
0: Oké, ti is nyugodtan tudtok ám kérdezni Pure Beat-től, SMS-ben vagy Viberen 0623111111, sőt a hivatalos TikTok csatornánkon is jöhetnek a kérdések, ezekre azonnal megkapjátok a választ, adáson kívül is itt is tudunk ugye folyamatosan kommunikálni egymással, menjünk közben tovább.
1: Hát maradunk a saját daloknál, és hát a következő dal az nem volt betervezve. Úgy fogalmaznék, hogy a semmiből jött, ugyanis nagyjából 2 nap alatt készítettük el ezt a dalt Rick Wayne barátommal közösen. A dalról azt kell tudni, hogy ez egy igazán hozzánk passzoló pattogós track lett, egy spanyol vokállal. Egyébként egy teljesen hivatalos verzió lesz, hiszen a vokál elérhető mindenkinek. Szóval, bocsánat, a legfontosabb, hogy a dal címe pedig Rossza, szóval fogadjátok szeretetem, július 9-én érkezik majd a YouTube-ra. Ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen.

0: 10 perc alatt vége előtt jöttek vissza, és rúgtak két gólt, így van most 2-2. Egy perc múlva éjfél, pont nem tudjuk megvárni a végét.
1: Szerinted ilyenkor mennyi tipmix metel?
0: Szerintem most nagyon sokan nagyon idegesek. Mindenki elhitte, hogy a Szenegál bejut a legjobb 16 közé. Fú, de izgalmas ez a meccs. Neked mennyire lesz izgalmas a következő pár nap?
1: Hát mondhatnám, hogy a nyár legizgalmasabb hétvégéje következik. Nekem holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Vonyarcvassenye leszek megtalálható. Pénteken Nagyatádon kezdek, utána természetesen érkezem a Dunapart Fester a rádió stage-re, hajnal 3-tól 4-ig én zárom majd a fesztivált. Utána pedig szombaton, hát itt jön a képbe a nyár egyik legfontosabb hétvégéje, ugyanis szombaton délután ugye kihajózunk a Pure Bottal, utána pedig a plázsol lesz az önálló estém, szóval nagyjából egy olyan 7 órát fogok aznap zenélni, szóval reggelre majd egy új derekat, gerincet, lábakat készítsetek oda, meg egy tolókocsit, köszönöm.
0: Pure Beat, nagyon-nagyon köszi neked ezt az elmúlt egy órát, sok sikert kívánok ezekhez a fellépésekhez, mi pedig akkor a Dunapart Festen találkozunk.
1: Jó? Így van, köszönöm szépen, hogy itt lettem, jövő héten szerdán találkozunk, csak is sziasztok.
0: Mindenkinek nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelget a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, jó nyaralást, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, ma pedig már este bulizunk, hiszen indul a Rádió Stage a Dunapart Festen, minden infót mondok hamarosan, most viszont cigarázom, ez a Riptide, kellemes éjszakát!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

És újabb nagy leg Taylor Swift-től, újabb mérföldkőz érkezett az énekesnő, hivatalosan is bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a szervezet történetének legfiatalabb női tagja. Mennyire menő már? Az abszolút csúcstartó egyébként Stevie Wonder-t 32 évesen iktatták be, de a hölgyek között Taylor Swift az első. Ő jön most az igazi mai slágerrel, ez az Open Light a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig ezen a nyáron 2 órás, ezt tartott a Live Mix Summer Edition. Minden nap, nem csak hétköznapokon, hétvégén is, 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig maradt a kíváncsi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hattól ma is önnek Balázsék, Szabin vannak, de azért Best of van, 6-tól 10-ig az ország kedvenc reggeli műsora. Itt a Rádió egyen, addig pedig a legnagyobb kedvencek az igazi mai slágerek között. Most egy olyan, amit Rádió egy DJ készített, konkrétan Regál Lili. Elképesztően nagyot megy a socialben, nagyot megy az internetes videó megosztón, a streaming platformokon és nálunk is. Ez az igazi mai sláger, Regál Lili és a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy előadó bizniszeket is csinál a zene mellett, néhány alkalommal pedig az is, hogy a zene előtt már sikeres üzletemberek, hát Sam Feldien, aki 13 évesen alapította az első vállalkozását, Kínából hozott be cuccokat Németországba, aztán azt eladta legálisan, olyannyira, hogy 2 évvel később az egész céget el tudta adni. Haszonnal. Sam Feld, aki most Rosalinnel jön, az igazi mai sláger a Heart Like Mine. Itt rád.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig startul a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el, az ország legjobb DJ-i közül ma a lemezjátszók mögött a Loving Arms, DJ Metzkervike, a Diszkósít és Christopher, ők pörgetik az igazi mai slágereket, én pedig indítom az újabbat, mert nincs megállás, Loi érkezik már is a Get Lucky, kellemes éjszakát mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire háklis, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corey-nak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!